0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Gács István Lipót szobrászművész a Belvárosi Reáliskola és az Iparművészeti Iskola elvégzése után 1900-ban Zala György műhelyébe került. Itt 2 évig dolgozott. Nevéhez fűződik a millenniumi emlékművön Szent István koronát kap a pápától az 1000. évben című dombormű, valamint a 7 vezér egyik lovának megmintázása. A Kossuth téri Andrássy szobor 2 domborművének plasztikai megformálására szintén itt került sor. Németországban, Olaszországban is folytatott tanulmányutakat. Párizsban a híres Julian Akadémián tanult, ahol a korképzőművészetének legnagyobbjai tanultak. 2 év után hazatért, műtermet bérelt, s attól fogva részt vett a műcsarnok kiállításain.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd alapkőletételét 1842. augusztus 24-én tartották. Elsőként a pesti oldal alapgödre lett kész, az átadására pedig 1849. novemberéig kellett várni. A merevítő tartós függőhíd nem élhette meg a centenáriumát, mivel a II. Világháborúban felrobbantották. Újraavatására azonban éppen az eredeti avatás 100. évfordulóján került sor. Azóta természetesen több felújításon is átesett az átkelő. 150. születésnapjára például teljesen új világítást kapott. Megváltoztatták a korábbi fényforrások számát például a hídfőknél, az oroszlánoknál és a pilonokon lévő címereknél. Az új rendszer nem csak modernebb, hanem energiatakarékosabb is lett.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A második világháború utolsó heteiben a Pest felől Budára visszavonuló német hadsereg a város minden hídját felrobbantotta, hogy hátráltassa az orosz katonák előrenyomulását. A folyóba merült Margit híd helyett 1946 májusában készült el az ideglenes hajóhíd, Ponton híd, amelyet a népnyelv Mancinak nevezett el. A híd tulajdonképpen két részből állt. Az egyik Pestet, a másik Budát kötötte össze a Margit szigettel. Az újjáépített Margit híd átadása után röviddel a már feleslegessé vált Manci hidat 1948-ban elbontották.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti kettes villamos a TripAdvisor nevű internetes portál szerint a turisták legkedveltebb látványossága Budapesten. Az oldalon a felhasználók értékelhetik és véleményezhetik a különböző turisztikai helyszíneket. A kettes villamos azért kerülhetett a listák élére, mert vonalán végigutazva egyetlen jegyárából megcsodálhatunk jó néhány izgalmas helyszínt. A Parlamentet, a Gresham palotát vagy a Bálnát is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amurikagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy érdekesség Horvátországból. A nyakkendő, amelyet a világ minden táján üzletemberek milliói naponta viselnek, horvát eredetű. Ezt a ruhadarabot a francia királyság oldalán harcoló horvát zsoldosok viselték először hovatartozásuk jeleként. A horvát sroát szó, valamint a francia koász szó hasonlóságából keletkezett a ruhadarab mai megnevezése, a cravat. A világ legnagyobb 808 méteres nyakkendőjét, melynek készítése 5 napot vett igénybe, 2003-ban mutatták be a Pula Arénában. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Neobarokk kísértett kastélyként magasodik a Szabadságtér fölé az egykori magyar tengerészet történelmi épülete, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság egykori székháza. A részvénytársaság 1881. december 21-én alakult meg Fiumében. Viszonylag rövid fennállása alatt páratlan sikertörténet lett belőle. A trianoni békeszerződés után Magyarország elvesztette a tengeri kijáratát. Ennek ellenére a 20-as években még használta az épületet a hajózási társaság a veszteségek adminisztrálása alatt, de később kihasználatlanul árválkodott. Az épület homlokzatán tengeri motívumok, a hajózáshoz köthető szimbólumok, delfinek, hajókötelek, horgonyok, a hajóorrokként végződő épületsarkok emlékeztetnek arra, hogy az elhagyatott épület az eltűnt magyar tengerhajózásnak állít emléket még ma is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falk Miksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A 2008-ban átadott Megyeri híd 1862 méteres hosszúságával az ország második leghosszabb és Budapest leghosszabb hídja. Tehermentesíti az átmenő forgalomtól a fővárost, és lehetővé teszi, hogy a gépkocsik mellett a gyalogosok és kerékpárosok is könnyebben jussanak át a túlpartra, a Duna fővárostól északra első településeiről. A Duna mindkét ágát áthidalja, közrefogva a Szentendrei szigetet. Legmagasabb pontjai a 100 méter magas A alakú pilonok, amelyek tetején üvegezett kilátószintek vannak, de mégsem látogathatók szabadon, mert nagyon keskeny a belső tér. Az elnevezés arra utal, hogy a híd Káposztás-megyert és Békás-megyert köti össze egymással.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 2022. február 24-én kitörő orosz-ukrán háború során az orosz hadsereg egyik leggyorsabb és legvéresebb támadása egy apró szigeten zajlott le a Fekete-tengeren. A Kígyó-szigetet a háború elején egy orosz hadihajó támadta meg, amely megadásra szólította fel az azt védő 13 határőrt. Az ukrán határőrök frappáns válaszát és a háborúval kapcsolatos véleményét Kolodko Mihály egy újabb miniszoborba öntötte. A 13. kerületi Moszkva sétányon egy a Dunaparti gyebből kimeredő kőből faragott, feltartott középső új hegyén egy aprócska bronzhadihajó egyensúlyoz. Az újon látható pecsétgyűrű mintázatán az ukrán címert figyelhetjük meg. A hajót pedig egy ismerős arc, Vlagyimir Putyin orosz elnök vezeti.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Deák Ferenc híd nem hivatalos nevén az M0-ás autóút déli Duna hídja, Budapest legdélebbi Duna hídja. Az autóút ezen szakaszán, mely része az E60-as, E71-es és az E75-ös nemzetközi főútvonalaknak, naponta körülbelül 70 ezer jármű halad át. A főváros körüli gyorsforgalmi út gondolata már 1942-ben felmerült, de csak a 70-es évekre vált időszerűvé, amikor a városon áthaladó nemzetközi forgalom kezdett nagyobb méreteket ölteni, túlzott terhelést róva a Petőfi hídra és a hozzá vezető utakra. Az M0-ás autóút nemzetközi jelentőségét az is mutatja, hogy a világban kedvezményes hitelt nyújtott az építéshez, így a Dunahíd elkészítéséhez is. Az összeg a teljes költség 35%-át tette ki.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Rossz Műalkotások Múzeumában az 1994-ben alapított MOBA, azaz a Museum of Bad Art gyűjteményét tekinthetik meg az érdeklődők. A Bostonban található múzeum különlegessége, hogy olyan alkotásokat vonultat fel, amelyek kiszorultak az esztétikus alkotások besorolás alól. A társalapító Mary Jackson úgy fogalmazta meg a kulturális intézmény koncepcióját, hogy azért vannak, hogy megünnepeljék azt, ha egy művész elbukik. A gyűjteményben ugyanis olyan képek szerepelnek, melyek esetében az alkotói folyamatba valami hiba csúszott, s így a készmű félre sikerülté vált. A Rossz Alkotások Múzeuma lassan látogatottabb intézménnyé válik, mint a klasszikus művészetet képviselő társai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Expo 96 néven megrendezendő világkiállítás kapcsán került előtérbe az Infopark és környezete, mint a beruházás helyszíne. A világkiállítás ugyan elmaradt, ám a területfejlesztése nem. Ennek során épült meg a Lágymányosi, ma Rákóczi híd, valamint az Infopark és környezete, amely ma Budapest egyik legmodernebb és legújabb városrészének számít. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1945. január 16-án a visszavonuló német hadsereg a többi budapesti Dunahíddal együtt a Ferenc József hidat is felrobbantotta. A robbanó tölteteket a középső hídnyílásban helyezték el. A detonáció végül nem csak itt, hanem a befüggesztett részen túl a pillérekhez kapcsolódó konzolos szerkezetben is kárt tett. A parti nyílásokat áthidaló szerkezetek ugyan megsérültek, de a helyükön maradtak. A szovjet hadsereg alakulatai egy hónappal később megkezdték a megmaradt részek ponton híddal történő kiegészítését. A budai oldalon a szerkezet oly mértékben rongálódott, hogy a parti nyílást áthidaló darab az alsó rakpartra csúszott. Végül a pillérek felhasználásával sikerült megnyitni az ideglenes átkelőt, ami az ostrom után elsőként kapcsolta össze Pestet és Budát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Elfogadta az országgyűlés az ügynökaktákról szóló törvény módosítását. Csütörtökön kezdődik a Tisza Fest. Marad a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvény módosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetést kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedűs Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek idehaza az úgynevezett ellenőrzött szerek tiltó listáján. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az uniós szolidaritási alapból a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A kifizetések leghamarabb a jövő hónapban kezdődhetnek el. A pénz egy részéből kártalanítják Parajdon a sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Atka okozza a nem őshonos amuri kagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érteklődőket csütörtöktől szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófest részeként fellép mások mellett a Cosmix, a TNT, valamint Bájalex és a Slepp. A látogatók részt vehetnek a Tiszafüredi Halasnapok ingyenes programjain. A gyermekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Változóan felhős időre számíthatunk, csak helyenként lehetnek záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 17-24, napközben 26-32 fok valószínű. Hasonló idő várható a következő napokban is.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd jelenlegi helyére Budapesten már 1908-ban javaslatot tettek egy híd építésére, de az illetékes állami szervek akkor fontosabbnak tartották, hogy Óbudán létesüljön egy újabb átkelőhely. Az első világháború miatt a kérdés lekerült a napirendről, noha az igény továbbra is fennállt. Az építést végül az 1930. évi 11. törvény rendelte el. Utóbbiban határozták meg azt is, hogy a kormányzás jubileumának tiszteletére Horthy Miklós nevét kapja meg az építmény. A II. Világháború végén a visszavonuló német csapatok ezt az átkelőt is felrobbantották. Az újjáépítést követően azonban már az új, jelenleg is használt néven adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd átadásáig Buda és Pest között egy hajóhíd szolgálta az átkelőket, ami történelmi események tanúja is volt. 1848. szeptember 25-én a császár Magyarország katonai parancsnokává és ideglenes nádorává nevezte ki Lamberg Ferenc Fülöp grófot. A tisztviselő szeptember 28-án érkezett meg a fővárosba. A Magyar Országgyűlés azonban érvénytelennek nyilvánította kinevezését. A férfi katonai kíséret nélkül kezdte keresni Batthyány Lajos miniszterelnököt, hogy ellenjegyeztesse vele az iratot. A feldühödött tömeg azonban felismerte őt a Pest-Budai hajóhídon, és egy ismeretlen tettes egy kis szúrással meggyilkolta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A Molnár-sziget Csepel és Soroksár között fekszik, és az itt létesített hajómalmokról kapta a nevét. A Zátony-szigeten valamikor legelők voltak, aztán rost termesztettek itt, ezt őrölték liszté, és az abból készült kenyeret árusították Budapesten a soroksári svábok. A nyaraló övezetnek számító szigetre hétvégén gyakran látogatnak kirándulók, kerékpárosok, evezősök, akik a városhoz közel keresnek pihenést és kikapcsolódást.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Augusztus 16-áig látható Vazzarelli 120 címmel az a remek életmű kiállítás a Szépművészeti Múzeumban, ami több mint 140 műalkotással mutatja be a korai figurális munkáktól az ikonikus apart kompozíciókon keresztül a magyar származású világhírű alkotó pályáját. A pályáról pedig, és jó néhány rendkívül fontos eseményről Zombori Mónika mesél, ő a kiállítás egyik kurátora, és mint ilyen elérhető lesz a különös betekintést nyújtó kurátor és rendhagyó tárlatvezetéseken is. Például holnap, avagy július 15-én, 29-én, augusztus 5-én, augusztus 12-én több számot nem osztok meg önökkel, művészetet és érdekes művészetet Vazzarelli életéből azonban Zombori Mónika segítségével igen.
2: Szerintem nagyon érdemes több módon megnézni a kiállítást. Ugye egy mód az, amikor a látogató bejön és elolvassa a szövegeket, és saját maga megtapasztalja a műveket, befogadja az élményt. Ennél másabb, különbözőbb az a befogadási módszer, amikor egy tárlatvezetés keretén belül. Ugye tartunk kurátori vezetéseket, Pucs Veronika a kurátortársam, vele felváltva, illetve egyéb szakemberekkel is bemutatjuk a kiállítást. Nyilván egy életmű, Vazzarelli életműve hatalmas, nagyon-nagyon sokféleképpen lehet megközelíteni, sok mindent ki lehet emelni, igazság szerint minden egyes tárlatvezetés más. Ez is a kiállítás célja, hogy az életművet újra felfedezze. Nagyon sokan azt hiszik, hogy ismerik Vazzarelli életművét, és néhány évvel ezelőtt látták a pécsi vagy az óbudai Vazzarelli Múzeum kiállítását, és azt gondolják, hogy hát nem nagyon adhat újat egy retrospektív kiállítása, de abszolút újat adhat. Mindenki meglepődik, hogy mennyire izgalmas és színes ez az életmű. Visszatekinthetünk az életműre, az elejétől a végéig ismerjük, 20-as évekbeli nagyon korai munkáktól egészen a 90-es évekbeli multiplikákig, szerigráfiákig minden van. Tehát ez egy olyan nagyon ritka lehetőség. Vazzarellinek olyan különleges státusza van, hogy jelenleg 3 múzeuma is van világszerte, ugye Pécsen és a budapesti Vazzarelli Múzeumon túl az Aix-en-Provence-i franciaországi Vazzarelli alapítvány a 3. Tehát ebből a 3 intézményből, nek a gyűjteményéből áll össze az anyag, illetve magángyűjteményekből is. Tehát ilyen gazdagsággal ezt az életművet most lehet megnézni, és hát a következő retrospektív kiállításig valószínűleg jó pár évtized megint el fog tálni. Tehát szerintem abszolút érdemes, annak ellenére is, hogyha valaki ismeri, mert például egyrészt a turistáknak, akik Budapesten, Magyarországon vannak, ez egy ilyen fantasztikus lehetőség, hogy így átfogóan megismerhetik ezt a nemzetközi életművet, de ugye magyar gyökerekkel rendelkező életművet. Viszont a magyaroknak, és még a szakmabelieknek is, az értelmiségi közegnek is abszolút, ugye nagyon sokan azt hiszik, hogy ismerik, de olyan sok egyéb az elmúlt 1-2 évtizedben feltárt oldala van ennek az életnek, hogy tényleg érdemes megismerni és rászenni az időt. Azért bővül új művekkel, mert az életműben kevéssé voltak ismertek bizonyos sorozatok. Nem volt rajtuk akkora hangsúly. Például mi a Naissance, ez egy francia szó, azt jelenti születések, a Naissance sorozatot kiemelten mutatjuk be. Eddig ezen nem volt hangsúly, viszont nagyon-nagyon fontos kiinduló pontja Vazzarelli optikai világának, ami ugye az opárban csúcsosodik ki, és ezeket az 50-es évek elején készítette ezeket a műveket. Párhuzamos vonalakra kell gondolnunk, amiben egy kicsi elmozdulással megindul a mozgás megjelenítése. Ugye Vazzarelli ebben volt fantasztikus, hogy sík felületen a mozgás illúzióját tudta bemutatni. És hát ugye mindenki ismeri a nagy opárt műveket, de az, hogy hogyan indult ez az ő életművében, az egy igazán érdekes dolog. Ugye alapvetően grafikusként, alkalmazott grafikusként indult, majd Párizsba költözve a festészettel is kísérletezett, aztán a 40-es évek végén az absztrakció felé fordult, de itt az 50-es évek elején ezzel a sorozattal elindította azt a nagyon komoly természettudományos kutatásokon alapuló vizsgálódását, amivel odaért az életműve, ahol most amit ismerünk. Ő elméleti szakember is volt, nagyon sok írása, könyve megjelent, és ezekben elég alaposan körüljárja azt, hogy a művészetet ő demokratizálni szerette volna, ugye mindenkihez eljuttatni, nem szerette az elit és az átlag emberek elkülönítését, tehát mindenképpen az volt a célja, hogy az ő művei több példányban jelenjenek meg, minél több helyre jusson el az ő művészete, ugye expanzió és rekreáció, ez volt a két nagyon fontos fogalma, hogy műveit, amit ő megalkot, az például egy kis festmény, vagy egy nagyobb méretű festménybe megalkotja, de itt nem állt meg, hanem ugye kárpitok készültek ezekből a kompozícióból, vázák készültek, nagyon izgalmas játékokat, társasjátékokat is tervezett, tehát nagyon sokféle az ő művészete, és ugye Párizsban, Pompidou központban volt néhány évvel ezelőtt egy nagy retrospektív kiállítás, igazából az volt az áttörés, így az utóbbi évtizedekben, mert ott ugye, ahol az életművének a nagy részét megvalósította, ott mutatták be, hogy milyen izgalmas az az életmű, és hiába populáris, hiába a vizuális kultúránk része, mégis csak egy szeletet látunk belőle, úgyhogy az a demokratizáló szándék, ami az ő műveiben van, ugye a színes város koncepciójában például nagyon erőteljesen jelenik meg, ami ugye azt jelenti, hogy ő azt szerette volna, hogy a művei azon túl, hogy múzeumokban, illetve multiplikák, sokszorosított művek miatt egy szélesebb körben is elterjednek, azon kívül a városokba is szerette volna építészeti integráció keretén belül bemutatni ezeket az alkotásokat, és meg is valósult jó néhány, főleg Franciaország szerte, illetve a legelső Caracasban, az ottani egyeteme mai napig látható 1954-es munka, nagyon izgalmas. Párizsban a Montparnasse pályaudvaron látható egy nagy építészeti integrációja, illetve az Eiffel-torom környékén különböző kapuzatokat, illetve csempedíszeket is tervezett. Ezek mind mai napig látogathatók. Magyarországon ugye sajnos kevéssé volt fogadókészség az ő köztéri műveire. Van egy-két köztéri szobra, illetve például Győrben egy mozaikja, de ez egy nagyon nagy kiaknázatlan lehetőség, és fantasztikus lenne, hogyha több ilyen jellegű mű valósult volna meg. Ő nagyon szerette volna ezt, hogy a művei minél nagyobb méretben, és minél több emberhez eljussanak. Szerdánként vannak ezek a kurátor, illetve rendhagyó tárlatvezetősek, de ezen kívül a múzeumpedagógia csapata nagyon izgalmas tárlatvezetés sorozatot is nyújt az érdeklődők számára, tehát jóval több tárlatvezetés érhető el, és ezeken bőven van hely. Minden héten háromszor, csütörtök, péntek és szombaton fix időpontban tárlatvezetéseket ők tartanak, tehát szerintem az átlag érdeklődőknek mindenképpen érdemesebb talán egy ilyen általános tárlatvezetés. A kurátori tárlatvezetés, illetve a speciális vezetés az egy kicsit másik műfaj. Nyilván ott a kurátor, illetve a szakemberek, akiket felkértünk, ők egy kicsit mélyebben, máshogyan, szakmaibb módon közelítik meg az életművet, tehát esetleg az, aki beleszeretett a kiállításba, és még egyszer, még mélyebben szeretné megnézni, annak ajánlom a kurátori tárlatvezetést, de nagyon nagy sikerrel eddig mindig teltházzal voltak ezek a vezetések.
1: Csak keressék a Szép Művészeti Múzeum honlapját, Holnapra ugyan már szerintem nincsen hely, de július 15-ére, 29-ére még minden bizonnyal, és ott is élvezhetik és hallgathatják a Reggeli Express vendégét, Zomboli Mónikát, a Vazareli 120 kiállítás kurátorát, a Szépművészeti Múzeum 1800 utáni gyűjteményének muzeológusát, úgyhogy az önökben élő Vazarelit változtassák meg, fedezzék föl. Ez mind-mind szépség lesz a Szépművészeti Múzeumban.

Jöjjön a reggeli Express főváros centrikus programajánlója, hogyha nagyon komoly énemet vettem volna elő, akkor természetesen a Darumbia zenekar nyáresti koncertjét ajánlottam volna elsőként önöknek, pénteken este 7-től a Magyar Zeneházában. Ugyan estét mondtam, de ez egy napsütötte sáv, illetve a napsütötte sáv, ez a címe. Feljutni a fényre, mindenki megtapasztalja legalább egyszer, hogy milyen felszabadító tud lenni, mikor kitörünk a sötétség szorításából. Na jó, de én a másik énemet vettem elő, illetve a Danubia zenekar egy másik koncertjét, amely egy igazi zenei turmix Mozarttal, a Metallicával, Bartókkal és mai pop slágerekkel. Ez bizony a minden ízű koncert szombaton 10 órakor a Danubia szalomban, ami Óbudán a Flórián tér 3-ban található. Igen, lehet egy koncerten egyszerre Mozart és Metallica, úgyhogy érkezzen Bartók a pop slágerekkel, ott Rezső vicces átirataival és Hámali Máté meséivel megkereshetők a rejtett összefüggések, hogyan lesz a klasszikusból rock, és a slágerből szimfónia, de ez nem egy unalmas énekóra, hanem egy pörgős zenei kísérlet, amelynek végén mindenki rájön, hogy a zene az minden formában finom, csak meg kell kóstolni, úgyhogy zenei turmix Óbudán a Flórián téren a Danubia szalonban. Televíziósként kötelező ajánlom Kepes András bármi nemű föllépését. Ma este 8-kor hát nem nagyon vannak jegyek, de a város majori szabadtéri színpadra talán még néhányan felférnek, illetve beférnek. Itt ugyanis adódik a remek gondolatébresztő társasági est és a személyes találkozás lehetősége Kepes András új könyvének világával. Az est házigazdája, mekkorát sóhajtok, Grisnik Petra színésznő és előadó művész, aki színházban, filmben és televízióban egyaránt rendszeresen látható, a független színházi szcéna aktív alkotója, az aktív résztvevők pedig legyenek önök, és olvassák el majd az Igazad van című könyvet Kepes Andrástól, miután csapkodták a szúnyogokat ma este 8-kor a városmajori szabadtéri színpadon. A Hold Sarnó hajnali találkozója a Fias Tyúkkal, de ez nem egy krimi címe, hanem egy izgalmas, tényleg hajnali találkozóra való invitálás a Svábhegyi csillagvizsgálóba. Érdemes hajnali 2-kor érkezni szombaton, mert hogy ott lesznek legalábbis tervek szerint a Fias Tyúk, a hét legfényesebb csillag, a téli égbolton, mármint az egyike, ott lesz maga a Hold a Sikkard kráterrel, a Bailey kráterrel, aztán a Szaturnusz és a Titán óriás holdja, és megtudhatjuk, hogy Mars, ugye a római hadistenről elnevezett külső bolygó szomszédunk jellegzetes vörös színét, a felszíni közetek, vasoxid, vagyis hogy a rozsda tartalmáról kapta. És ennek köszönheti, és mi is köszönjük az önök részvételét, és egyben jó szórakozást kívánunk!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban, újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszárisára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt mondta, hogy a cél nem a késések eltitkolása, hanem a közösségi közlekedés hibáinak megoldása. Atka okozza a nem őshonos amurikagylók tömeges pusztulását a Tiszató Abátszalóki medencéjében. A hazai vizekben található apró élősködők a kagylók köpenyét átfúrva bejutnak az állatok testébe. A sérülésen keresztül egy olyan bakteriális fertőzés alakulhat ki, amellyel szemben az amuri kagylók védtelenek. Koncertekkel, kerékpáros ügyességi versennyel és lampionos csónak felvonulással is várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszató Fest látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Napközben a felhős ég mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band bőgőse, zenekarvezetője, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Szia Feri, szeretettel köszöntelek!
2: Köszönöm, hogy ismét itt lehetek.
1: De figyelj, én most azt is mondhatom, hogy antikvárius?
2: Én nekem van olyan végzettségem, igen. Ez egy két éves 70-75-ben, 74-ben végeztem, amikor készültem a zenei pályára, akkor volt egy ilyen interregnum időszak az életemben, amikor dolgoztam, nem máshol, mint antikváriumban, Sopronban egy kicsit, és Székesfehérváron. Az életemnek a kulturális, hogy mondjam, muníció szempontjából egy nagyon szép élet volt, hiszen rengeteg könyvet vásároltam, megismertem, és ráadásul ezek a boltok akkor zenemű boltok is voltak, és akkor megtudtam az aktuális jazz lemezeket hallgatni. Például így hallgattam meg a Szabados Györgynek az Esküvő című lemezét, ami egy igen ikonikus lemez még a mai napon is. Úgyhogy és elvégeztem az akkor, ez egy két éves képzés volt, az antikvárius képzés, erre büszke vagyok, és a mai napig egy olyan 3-3 ezer kötetes könyvem van most is.
1: Talán összefügg ezzel az, hogy igazi könyvritkaságokat, könyvcsemegéket hoztál ide, hát itt beterítette a pultot.
2: Igen, gondoltam, hogy készülök, ugye aktuális dolog, hogy labdarúgó világbajnokságban. Én szeretem a focit is, jó magam is fociztam, és elhoztam egy olyan ritkaságot, amit Csanádi Árpád, a labdarúgás, ez egy szakkönyv tulajdonképpen, ami 56-ban jelent meg, és hát akkor még nem voltak ilyen komoly szakkönyvek semmilyen témában, de ez egy sporttörténeti könyv, annak mondható, ritkaságnak mondható. Akkor megmondom neked, 67 forint volt az ára, de az antikvár ára 58 forint volt.
1: Ez olyan.
2: Aztán, hogy egy kicsit mondhatom a többit, hogy egy kicsit a zenéhez is kapcsolódjunk, ez Gonda Jánosnak a Jazz című könyve, ez az első kiadás, mert utána még két kiadást megért a dolog. Ez ugye az első olyan szakkönyv, amiben az egész, nem csak a magyar, hanem a világ jazz története, a jazz történet benne van, kottákkal, egy kis jazz történet, jazz elmélet, nagyon jó könyv, és ráadásul még van ilyen műanyag lemez hozzá, amin illusztrációk vannak a szöveghez.
1: Mikori kiadás?
2: Ezt megmondom, nem tudom fejből, de megmondom, 65.
1: Ez igen.
2: Akkor alakult a jazz tansz, a kedves hallgatók, és képzelve a kedves Edina, az 65-ben alakult. Hoztam még pár ilyen kis érdekességet, ez egy nagyon aranyos pici könyv, ez Kosztolányinak a Zsivajgó természet című különleges kis szösszenete, hogy mondják, ilyen rövid kis könyvenek, az az érdekesség, hogy első kiadás, ugye, ami ritkaság, ezt a Génius kiadás kiadó adta ki. Van még két picike nőket érdekelheti egy ilyen Tündérmesék, ez is szintén budavári 1871-es kiadású kicsi könyvek, kedves kis tündér versek vannak benne, és egy német nyelvű Móde Büchlein, tehát ilyen divat kis könyvecske, szintén női, akkori divat déli fotók, mellékletek vannak benne, megnézem, hogy mikor adták ki, nem tudom, úgyhogy csak ezeket egy picit, hogy feldobjam, egy kicsit másfele tereljem a mindig a jazz.
1: De hát itt is, könyvben is.
2: És még mennyi van? Van első kiadású Molnár, nem jut eszembe a neve, 1920-ban jelent meg a Jazzben című könyv, az volt a címe, ami elég nagy hülyeségeket ír a jazzről, az is megvan.
1: És hol helyezkednek el ezek a könyvek a te életedben? Tehát milyen fontossággal bírnak a hétköznapok során? Na jó, de hogy én azt hiszem, hogy számodra ezek nagyon komoly eszmei értéket.
2: Igen, egy könyv nem csak a tartalmában, de nyilván a tartalma miatt, meg a kivita tipográfiája miatt, meg egyáltalán, hogy az ember a tulajdona, tehát egy ilyen eszmei tulajdona van a birtokában, ami tudja, hogy mit tartalmaz, hogy az hogy szerezte be, kitől kapta, miről szól, elolvasta, nem olvasta, stb. Ez egy külön feeling, ez egy külön érzés, úgy gondolom.
1: Gájer Ferenc, antikvárius a vendégem. Hát megvan a végzettséged.
2: Abszolút.
1: És dolgoztál is.
2: Dolgoztam, és büszke is vagyok rá. Nagyon szerettem.
1: Tehát aztán a Magyar Jazz Szövetség elnöke lettél, sőt a...
3: Hosszú út vezetett.
1: Hosszú út, igen. Na, ezzel kapcsolatban is jövünk nem sokára vissza itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője, Bőgőse, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Hát Feri, ejtsünk szót most ez utóbbi tevékenységedről is. Tényleg a Magyar Jazz Szövetségben ilyenkor nyáron nyugalom van, készültök a szezonra, az évadra, vagy pedig most is zajlanak a munkálatok?
1: Soha nincs nyugalom.
0: Ugye? Azért azt én úgy sejtettem.
1: De ez a jó. Szerintem ez a jó. Úgyhogy azt el kell mondanom, hogy évelején volt tisztújítás, és újra választottak, és az elnökség nagy részét is újra választották, és ez nagyon, én azt gondolom, nagyon jó dolog, mert tudjuk folytatni azt a sikeres két évet, amit eddig elvégeztünk, vagy amit megcsináltunk. Úgyhogy vannak a nagy rendezvényeink, most még kettő van hátra, a Völgy, ott több mint 100 magyar jazzmuzsikus léptetünk föl különböző formációkba, különböző műfajokban, mindenféle fajta jazz lesz ott. Ez egy igazi ilyen nyári táborszerű örömünnep, és ott a, tényleg a gyerekektől kezdve az aggasztjánékig családok nagyon sokan részt vesznek, rengetegen vannak, ugye ott van mindenféle fajta zene, különböző udvarok vannak, mi nekünk van a Magyar Jazz Szövetség udvara, ahol már az előbb említett sok-sok zenész fellép, és lesz még augusztus 20, ez július végétől augusztus 2-án záródik.
0: Ugye itt körülbelül harmadszor vesztek részt, talán most ez van a fejemben. Negyedszer, bocsánat.
1: Igen, negyedszer. Igen. Mindig fejlődünk, mindig több zenészt tudunk meghívni, ez öröm számunkra.
0: És hát olyan közönség van, akik abszolút élvezik a jazzt.
1: Na itt például az előbb itt a kollégával beszéltük, hogy idősebb fiatalokat hogyan lehet. Tehát ez alkalmas arra, hogy a fiatalokat bevonjuk a jazz szeretetébe, vagy egy ilyen közönségtoborzó magyarul legyen az egész ügy. Lesz augusztus 23-án a Magyar Zeneházában egy magyar jazz ünnepe. Itt ez egy egynapos koncertsorozat szabadtéri színpadon, a Magyar Művészetek Háza szabadtéri színpadán. Itt elmondom, fellép a Debreceni Dixieland Jazz Band, Barabás Lőrinc Quartett, a Hodek Trio, ezek felvidéki magyar zenekar, a Quartett Legacy és a Gájer Bálint és zenekar az zárja. Ez egy ilyen kis jazz örömünnep a Ligetben, remélem sokan jönnek, és ez is az egyik fő rendezvényünk. Ami még idén volt ugye a Margit sziget, az egy 4 napos nagy rendezvényünk, ott voltak világsztárok, és ott is legalább 40 magyar jazzmuzsikust felléptettünk különböző formációkban. Lesznek versenyeink, és hát csináljuk a podcastokat folyamatosan, és támogatunk 3 magyar jazzfesztivált, az Alba Régia Jazzfesztivált, a Sopron Festen, felléptettünk zenekarokat, az már megtörtént, lezajlott, és még lesz a debreceni. Nagyjából ezek a feladataink, és hát készülünk a jövőre, ugye sokat változott a világ körülöttünk, kell különböző lobby tevékenységeket folytatni, de természetesen azért is vagyunk, és ezt megoldjuk már, meg is oldottuk nagyjából, ha jól gondolom, pedig jól gondolom, úgyhogy nagyjából a Jazz Szövetséggel ez a helyzet.
0: Számotokra mindig nagyon fontos misszió a fiatal tehetségek felfedezése.
1: Igen, vannak versenyeink, ráadásul a MÜPA versenyét és egyéb más versenyeknek a győzteseit is annyiban támogatjuk, hogy felléptetjük őket. Hát ennyiben tudjuk őket segíteni, a mi képességeink, a financiális képességeink nem végtelen, de dolgozunk azon, hogy ez növekedjen természetesen, és amit előbb elfelejtettem mondani, még célunk az, hogy külföld fele is nyissuk ezt a szövetségi tevékenységet. Tavaly voltunk a Brémai Jazz Aheaden, ez az egyik legnagyobb ilyen kulturális fesztivál, a Európa összes országai ott vannak, ez egy igazából egy országimás dolog, szeretnénk ezt is kibővíteni, majd meglátjuk, hogy jövőre, hogy sikerül, szerintem sikerülni fog.
0: Ehhez milyen utakat találtok, tehát hogyan fedezitek fel a különböző külföldi lehetőségeket?
1: Hát kapcsolatban vagyunk, nagyon jó az elnökség, tehát mindenki el vannak nagyjából osztva a feladatok, van, aki a külföldi kapcsolatokat intézít, sok egyéb más mellett. És ez a Jazz The Head is úgy jött, hogy valaki ajánlotta, megkerestük őket, és nagyon örültek. Nyilván az is pénzbe kerül, az ott lét, a nevezés, stb., de külön standunk volt, és hárman voltunk kint az elnökségből, és rengeteg magyar jazzmuzsikus lemezét tudtuk kivinni. Ezek ilyen lépések. Aztán majd meglátjuk, hogy jövőre jó lenne a turisztikai hivatalt bevonni, a külügyet bevonni, mert ez tulajdonképpen egy országimázs dolog. Meglátjuk.
0: Jó, hát dolgoztok majd rajta.
1: Persze.
0: Jövünk vissza Gájer Ferire.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok is. Megkezdődött a NATO csúcs Törökországban. Újra nyilvánosak a MÁV késési adatai. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességekké alakítani, mondta a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodasz Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. A szóvivői feladatokat Teszári Sára látja el. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Létrejön a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadóbizottság, miután az országgyűlés elfogadta az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról szóló törvénymódosítását. A testület a nemzetbiztonsági szolgálatok szakembereiből, történészekből, levéltárosokból és adatvédelmi jogászokból áll majd, akik közül két civil szakértőt az ellenzéki pártok küldhetnek. Társadalmi egyeztetés kezdeményezett az új pszichoaktív anyagok szabályozásáról az egészségügyi miniszter. A cél, hogy az uniós tagállamok hatóságainak jelzése alapján egy új anyag már azelőtt tiltó listára kerüljön, hogy megjelenne a magyar terjesztőknél. Hegedű Zsolt jelezte, hogy 18 új designer drog jelent meg az EU-ban, és ezek még nem szerepelnek az itthoni tiltó listán. Részletesebb formában teszi közzé a MÁV a havi késési statisztikáit, így ismét nyilvánosan elérhetők a korábban megszüntetett részletes adatok, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid

0: vonnak felvonulással és várják az érdeklődőket holnaptól szombatig Tiszafüreden. A Tiszatófesz látogatói részt vehetnek a tiszafüredi halasnapok ingyenes programjain is. A gyerekeknek horgászversenyt, a felnőtteknek pedig régiség és kézműves vásárt, valamint főzőversenyt szerveznek. Napközben a felhőség mellett több órás napsütésre van kilátás. A szél országszerte megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, késő este 15-25 fok várható.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője, Bőgőse, a Magyar Jazz Szövetség elnöke. Feri, a nyár hogyan alakul a Budapest Ragtime Banddel? Merre jártok? Hol lehet veletek találkozni?
1: Hál' Istennek, a Budapest Ragtime Band tavaly volt 45 éves, és idén 46, és hát folyamatosan azt mondjuk, hogy in floribus, tehát jól vagyunk, nyilván ez egyik évben picivel kevesebb van, a másikban pici több, picivel több, egyik évben több külföld van, egyik évben kevesebb, ez változó, mint minden ilyen művészeti szakmában, de vannak koncerteink, inkább elmondanám, az augusztusban fellépünk az Alba Regia Jazz Fesztiválon, a Zempléni Művészeti Napokon, jövő héten a Hunyadi téren adunk egy koncertet, így ami nagyjából a nagyobb koncertek eszembe jutnak, és október 3-án az otthonunkban, az Óbudai Társaskörben lesz egy tematik,

0: epikus nagy koncert, még pontosan a ottani vezetőséggel még egyeztetünk, hogy milyen témában, meg milyen metódus szerint legyen a koncert. Nagyon nem akarom ezt így megzagyválni, mert beáll tulajdonképpen egy jó kis menete a koncertjeinknek, és azt várja a közönségünk szeretni. Vannak olyan számok, amit mindig el kell játszani. Ez általában minden koncertező zenésznél így van. Azon kívül játszom a Varga Tivadar trióba, ez egy trio jazz, egy hagyományos trio jazz, most csináltunk lemezt, ővelük is lesz, megyünk a völgybe játszani, hódunk Sárospatakon, megyünk Sátoraljaújhelyre, és akkor van egy-egy egyéb haknim, csinálom a műsoromat egy kis televízióban, szintén jazz témában. Hát nagyjából így telik az életem, és hát a hatunokámat terelgetem, amikor tudom.
1: Hát most a nyáron sok lehetőséged lesz rá.
2: Igen, igen, igen.
1: Feri, korábban említetted, hogy sokat változik a világ, és ez így is van. A jazz az hogyan fejlődik, hogyan változik, hiszen nyilvánvalóan érik hatások, tehát milyen ma a kortárs jazz? Nyilván itt is van nagyon sok ága, de mégis mi az a fő fejlődési irány vagy hatás, amit látsz?
0: Ez nem könnyű kérdést, mert az, hogy fejlődik a jazz, annyiféle fajta ága van, és annyiféle fajta stílus él a mai napig, és ez így van rendjén, úgy gondolom. Vannak újító zenészek, vannak újító zenekarok, akik mindig próbálnak valahogy újítani, elmenni a népzene, a modernitás, a szabadzenélés irányába, de azok, akik megmaradnak egy hagyományos, akár tradicionális, akár swinges, akár big band zenéhez ragaszkodnak, és azt fejlesztik, ez is egy nagyon jó dolog. Úgyhogy én szerintem most a jazzben nincsenek olyan nagy újítók, mint a John Coltrane, vagy a Davis, vagy folytathatnám, de ez egy örök műfaj, és manapság, amit talán el tudnék erről mondani, hogy sokkal több másfajta zenét magába szív a jazz, mint régebben talán. Én ezt gondolom erről, de hát virágozzék minden virág, és ez a jó. De az a helyzet, hogy egyéb műfajokban is, a jazzen kívül is, és nagyon sokféle szerteágazó műfajok, meg mindenféle dolgok vannak zenébe, nagyon sok zenekar van, nagyon sok jó zenekar van a jazzen belül is, meg azon kívül is. Hát egy ilyen jó eklektikus a világ szerintem a könnyű műfajba, ha bár a jazz az nem könnyű műfaj, és a szerkesztő asszony mondta nekem, hogy ne mondjam azt soha, hogy rétegzene, hanem úgy mondjam, hogy rétegzene. Hát az, hogy azt kiemelten, azt egy pozitívan mondjam, hogy így rétegzene. És én ezt használom azóta. Képzeld el.
1: Nagyon helyes.
0: És ezt mindig eszembe jutsz. Copyright.
1: És most beugrott, igen, ez a
2: bocsánat, és nem akartam az
1: valami. Dehogy is. Feri, jövünk vissza, mit szólsz hozzá, jó? Folytatjuk még a jazzről, a Jazz Szövetség munkájáról a beszélgetést. Gályer Ferenccel.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Gájer Ferenc, a Budapest Ragtime Band zenekarvezetője, Bőgőse, aki egyben a Magyar Jazz Szövetség elnöke is. Szóval az előbb ugye a réteg zenére tettél utalást, és valóban egyszer volt egy ilyen beszélgetésünk, ahol valami ilyesmiről volt szó, hogy én azt mondtam, hogy ez egy rang, amit egyébként így is
1: gondolom. Igen, mert én azt mondtam, hogy hát ez így rétegzeme, igen. és én ezt nagyon jónak találtam, és köszönöm szépen, és azóta használom. De szerintem azt megbeszélhetjük, ezt a fejlődés van-e, nincs-e a fejlődés. Nem akarom átvenni a szert.
0: Erről beszélgetünk, igen, a zene alatt, hogy vajon most hullám völgyben, vagy hullám hegyen tart a jazz, hogy van-e fejlődés, és akkor...
1: Én azt mondtam, hogy minden művészeti ág fejlődik mindig. És akkor itt kialakult egy kis diszkrepancia kettőnk között, hogy te azt mondtad, hogy ez nem így van.
0: Hát, hogy van, hogy valami megreked egy időre.
1: Igen.
0: Valahogy
1: de mindig vannak olyan művészek, mindenféle művészeti ágban, akik a újítást, ezt az előremenést, a megújítást akarják csinálni, és szerintem mindig van, minden pillanat, ha úgy érzi az ember, vagy máshonnan nézi, hogy megrekedt, akkor is van szerintem. Lehet, hogy néha kevesebb, néha több, meg vannak, előjönnek olyan zsenik, ezzel óvatosan bánok én ezzel a szóval, akik tényleg igazából magukra, mint ahogy mondtam előbb a Coltrane vagy a Davis, mondjuk a jazzre, tehát ezt mondhatnánk a festészetben is, festészetben is, meg az irodalomban is, meg bármilyen művészet.
0: Ezek van tág kategóriák.
1: Hát persze, hát láttam én olyan opera előadást, hogy ilyen Ferdén ment egy klasszikus opera, talán az Anyegén, igen, láttam, de nem is tudtak a színészek, csak így fél oldalra szaladgáltak a színpadon, de ez is, ez a fejlődés.
0: Hát minden esetre elmozdulás arról az állapotról, ahol éppen tart az adott műfaj, és az adott műfajnak az adott irányzata.
1: De az fejlődés? Azért, mert más valami? Vagy mi a modern?
0: Figyelj, nem is az, hogy modern, de látod, most az előbb én mondtam azt, hogy van olyan, amikor valami megveked, és igen. Te pedig azt mondod, hogy akkor is van valami mozgás, és tulajdonképpen ezzel egyetértek. Figyelj, menjünk is a Budapest Ragtime Bandre, jó? Ami 46 éves, úgyhogy itt most van a...
1: Ja.
0: Na, miért nevetsz?
1: Nem nevetek.
0: Dehogy nem.
1: Sírjak.
0: Szóval, Feri, beszéljünk erről?
1: Jó, igen. Na, igen. Szívesen, de bármiről.
0: 46 éven alakult a Budapest Ragtime Band. Ugye te még akkor nem voltál ott, egy picit később csatlakoztál.
1: Ez hibátlan a memória. Igen, én 85-ben csatlakoztam, 80-ban alakult, és 90-ben lettem a vezetője, és én nekem az életemnek meghatározó része volt, mert bejártam a világot, bekerültem egy olyan zenekarba, ahol a precizitás, a zenei alázat, a mindenféle fajta ilyen profizmus jelen volt, mert az alapító tagok klasszikus zenészek voltak, és mi hárman jazzzenészek csatlakoztunk, és egymásból átszívtuk azt az attitűdöt, ami az a műfaj, meg ez a műfaj képviseli. És ennek lett egy nagyon jó ilyen egyvelege, ezt még sose fogalmaztam meg ilyen jó, de szerintem most sikerült, ezt én el fogom tenni, és akkor így kialakult egy olyan, igazából egy hagyományos jazz játszó zenekar, amiben vannak showelemek, és vannak egy pici modernitás is, egy kis fejlődés is mindig előfordul benne, főleg akkor, amikor új-új tagok jönnek, és hoznak egy pici más felkészültséget, más zenei ízlést.
0: De Feri, tulajdonképpen mit értünk fejlődés alatt?
1: Igen, ezt előbb feszegettük, hogy ha mindig a másság, az nem biztos, hogy fejlődés, nem? Ráhúzhatjuk.
0: Hát az, hogy kilépés valahonnan, és valami változik, ugye? Erről van szó.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy mondjuk egy új színész. Igen.
1: A művészetben ez nehéz, mert egy futó mikor fejlődik, mikor 10 másodperc alatt futjuk. Igen, teljesítmény függő. Ezt a következő órás beszélgetésen felkészülök, talán ön kérem.
0: Rendben, addig van egy kis idő, de nem sok. Szóval, Feri, a következő 46 évet azt hogyan tervezitek, mesélj?
1: Figyelj, ezt a precizitást, ezt a zenéhez való alázat, ezek ilyen közhelyeknek tűnhetek, de tényleg ez fontos. És én nem akarom megváltani a világot, nem akarok önazonos lenni, persze akarok, meg nem mondom azt, hogy a szabadság zenéje, én egyszerűen szórakoztatni, élményt akarok nyújtani a közönségnek. Úgyhogy ez a cél, és ennek szellemében dolgozunk, próbálunk, találunk ki mindig új dolgokat, de ha szerintem kitalálunk új dolgokat, az fejlődés.
0: Nagyon örülök, hogy itt voltál a hatunokával, merre mész a nyáron?
1: Van a Tiszán egy kis, nem kicsi, egy nagyobb telkem, és egy szép házam rajta. Most a tiszai attitűd felértékelődött, úgyhogy ott fogunk lenni egy hetet. Ennyi, meg azért jönnek a két kicsi lánya, nagyfiamtól két kislánya van, csodálatosak. A fiú, a nagyfiú már 16 éves, szaxofonozni tanul, a testvére basszusgitározni tanul, a két középső fiú pedig Kassán él, a lányom Kassán él, a kisebbségkutató. Úgyhogy amikor találkozok velük, az nagy öröm számomra, a nagypapaság teljesen más, mint a szülőiség, ha lehet így mondani. És hát jövő héten megyünk Kassára, mert 40 éves lesz a lányom, a középső gyermekem, úgyhogy egy kis ünneplés is lesz, és hát köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
0: Ez igen, élménydús nyarat kívánok, Feri, az unokákkal is, és a színpadon is, aztán majd mesélsz a fejlődésről.
1: Mi az, hogy?
0: Gájer Ferenc volt a vendége.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. Újra bombásza iránt az amerikai hadsereg. Hamarosan lejár a felsőoktatási felvételi módosítási határideje. Jó reggelt kívánok, Szejfried Adél vagyok. Iráni légvédelmi rendszereket és a forradalmi gárda hajóit támadta éjjel az amerikai légierő. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett, és erőteljes válaszcsapásokat ígért az amerikaiaknak. Elindul a jövő évi francia elnökválasztáson Marine Le Pen. Az ellenzéki politikus ezt azután jelentette be, hogy a Párizsi Felleviteli Bíróság hatályon kívül helyezte közhivatal viselésétől való eltiltását. A francia szélső jobboldal vezetőjét ugyanakkor bűnösnek találta a testület az uniós támogatások törvénytelen felhasználása miatt indított perben. 3 év börtönbüntetésre ítélték, amelyből 2 év felfüggesztett, az 1 év letöltendő pedig kiváltható házi őrizettel elektromos nyomkövető viselése mellett. Marine Le Pen továbbra is tagadja a hűtlen kezelés vádját. Felmentette Mátrai Károlyt, az MVM ZRT vezérigazgatóját a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István Bertalan Zsoltot nevezte ki vezérigazgatónak, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik. A tárcavezető a hét elején az Exim Bank vezetőjét, azt megelőzően a Magyar Fejlesztési Bank vezérigazgatóját is menesztette. Megkezdte munkáját a közmédia új, ideiglenes vezetése. Átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófia az online igazgatóságot. Az átmeneti időszakot követően a közmédia végleges vezetőjét nyílt pályázati eljárásban választják ki. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerben. A szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Az Európai Parlament új szabályokat fogadott el a légiutasok jogainak megerősítésére. Az utasjogok átfogó vizsgálata, egyszerűbb kártérítési eljárást, díjmentes kézipodgyász szállítást, valamint a gyermekek ingyenes egymás melletti ültetését is biztosítja. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tér előtt lezárták a külső sávot elektromos közmű javítása miatt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
1: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány. Nagyon jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok. 2026. július 8-a van, szerda reggel, 7 óra, elmúlt 5 perccel. Már is a reggeli express rovatunk jelentkezik, és a Nemzeti Galériába hívok meg mindenkit, hiszen júliusban ismét borszerdák. Immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Nemzeti Galériát az egyik legnépszerűbb programsorozat, a borszerdák. Minden szerdán este a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel, élőzenével és borkóstolóval várják. 2026-ban pedig a színeké lesz a főszerep. Erről fogok beszélgetni Bán Blanka Sára művészettörténésszel, a borszerdák szervezőjével. 8 óra után pedig a hangjelek rovatunk jelentkezik. Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt. A közgyűlés Horváth Zsoltot a Pannon Filharmonikusok Pécs Non-Profit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége az új elnökség vezetésével továbbra is a hazai szimfonikus zenekarok szakmai érdekképviseletét, az együttműködések erősítését, valamint a magyar komoly zenei élet értékeinek képviseletét tekintik kiemelt feladatának. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökével, Horváth Zsolttal fogok beszélgetni. 9 óra után szintén a hangjelek rovatunk jelentkezik, de egy koncertre hívok mindenkit, amely holnapi napon lesz, ez pedig nem lesz más, mint a Balázs Elemér Group koncertje. A Balázs Elemér virtuós jazzdobos és zeneszerző által 26 éve alapított együttes repertoárja az erdélyi népzenétől a brazil ritmusokig ível, miközben a reneszánsz és a barokk zenei világ elemei is természetesen illeszkednek jazz hangzásukba. A vendégem pedig Balázs Elemér, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplője, a Balázs Elemér Group alapítója lesz. Ezzel várom tehát önöket a következő 3 órában, ha tehetik, tartsanak velünk, most pedig csendüljön fel Jacques Christopher Noda, émol fuvola versenyének az első tétele a Capella Savaria előadásában. Fuvolán közreműködik Németh Pál.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre még mindig a mindfulness, azaz a tudatos jelenlét, amelynek célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé. És a mai napon Eckhart Tolle, német születésű spirituális tanító és író lesz a segítségünkre, akinek munkássága a tudatos jelenlét és a belső éberség témájára épül. Legismertebb könyvei világszerte milliós példányszámban keltek el, és jelentős hatást gyakoroltak a kortárs spiritualitás és önismereti irodalom népszerűsítésére. Tolle tanításainak középpontjában a jelen pillanat tudatos megélése, az ego működésének felismerése és a gondolatokkal való azonosulás meghaladása áll. Nézete szerint a szenvedés jelentős része abból fakad, hogy az emberek folyamatosan a múltban vagy a jövőben élnek gondolatban, ahelyett, hogy a jelen tapasztalatára irányítanák figyelmüket. Ezek az elképzelések több spirituális hagyomány, például a zen buddhizmus vagy a keresztény misztika elemeivel mutatnak rokonságot, bár Tolle nem kötődik egyetlen vallási irányzathoz sem. Eckhart Tolle a 21. század egyik legismertebb spirituális szerzője. Támogatói szerint tanításai egyszerű, könnyen alkalmazható módon segítik a tudatos jelenlét gyakorlását és a belső béke keresését, míg kritikusai úgy vélik, hogy számos gondolat a korábbi vallási és filozófiai hagyományok népszerűsített újrafogalmazása, illetve egyes összetett pszichológiai kérdéseket túlságosan leegyszerűsít. Ennek ellenére könyvei és előadásai világszerte jelentős olvasó és hallgató közönséget érnek el. És hogy Eckhart Tolle mit gondol a mindfulnessről, avagy a tudatos jelenlétről, ez jön a folytatásban. Ismert fel mélyen, hogy a jelen pillanat az egyetlen, amivel valójában rendelkezel.

0: Reggeli Express. Minden, ami kultúra.
1: Mai vendég Bán Blanka Sára, művészettörténész, a Borszerták szervezője.
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Júliusban ismét Borszerták a Nemzeti Galériában, immár 15. éve tölti meg élettel és ízekkel a Borszerda programsorozat a Nemzeti Galériát. Júliusban ismét várnak mindenkit szerda esténként, a képzőművészet és a bor iránt érdeklődő látogatókat, különleges kiállításokkal, izgalmas tárlatvezetésekkel és persze élőzenével és bor kóstolóval. 15 évre visszatekinteni, vagy amikor ugye van egy sorozat, ami megéli azt, hogy már most akkor 15. éve rendezitek meg, akkor szerintem mindig érdekes visszagondolni, hogy honnan indult, hova fejlődött, és hol tart most? Hol tart most?
2: Ez abszolút így van, és nagyon nagy öröm, és hála a szívünkben emiatt, hogy látjuk, hogy évről évre van igény erre a nagyon izgalmas programsorozatra. Mind a borkultúra, mind pedig a képzőművészet iránt érdeklődőknek ez egy szuper összművészeti program, és jó jelzi azt, hogy bérletkonstrukciót is kialakítottunk az utóbbi években, mert annyira nagy az érdeklődés, és olyan sokan szeretnek hozzánk visszajárni, hogy bérlettel is megteszik ezt. Természetesen az új látogatókat is nagy szeretettel várjuk, és nagy örömmel és lelkesedéssel vágunk bele minden évbe a Borszerda programsorozatba. Az, hogy most már 15 éves ez a rendezvénysorozat, tényleg jól jelzi azt, hogy a kultúra és a bor összekapcsolása egy nagyon izgalmas párosítás, keresve sem találhatnánk jobb páros náluk. Ráadásul mindez júliusban, kellemes nyáresteken, Budapest látképe fölött szerintem különösen érdekes és izgalmas átélni.
1: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy azért a látvány is fantasztikus, és mondjuk esetleg kiülni a Nemzeti Galéria teraszára, ott megkóstolni a borokat, nézni azt, ami a szemünk elé tárul, és aztán persze meg bent a galériában is megnézi azt, ami a szemünk elé tárul. Most 2026-ban mi lett a tematika? Mire fűztétek fel a borszerdákat?
2: Most a cineki a főszerep, úgyhogy az 5 este során 5 féle hangulatot fogunk felvonultatni. Ezt mind a témaválasztásokban, mind a borok kiválasztásában, mind pedig az est programjaiban szeretnénk érzékeltetni, és abszolút arra biztatunk mindenkit, hogy öltözzön az est színébe, és hangulódjon rá ebben a formában is az adott tematikára. Az estek színei július 8-án az aranysárga, július 15-én a szenvedély színe a pompejvörös, 22-én a toszkánzöld, ezzel a természetközeli frissességet fogjuk majd hangoztatni, és végül nem utolsó sorban 29-én a gyöngyfehér és az ében fekete fogja szimbolizálni a titokzatosságot, a letisztultságot és a ragyogást. Abszolút biztatunk mindenkit, hogy öltözzenek ezekbe a színekbe, és szerintem még izgalmasabb, és ha úgy tetszik, akkor festőibb lesz ez az élmény.
1: A Nemzeti Galériának a weboldalán egyébként megtalálják, pontosan is jár ezt olvasni,
2: ha most és ha úgy tetszik, akkor festőibb lesz ez az élmény.
1: A Nemzeti Galériának a weboldalán egyébként megtalálják, pontosan is jár ezt olvasni, ha most nem tudták megjegyezni. Viszont azt se felejtsük el, hogy milyen

0: 1-től 150 műtárgyat mutat be a tárlaton, festményeket, grafikákat, fotográfiát, szobrot, objekteket, régészeti tárgyat, és mindazt a kérdést vizsgálja, hogy mit adott nekünk tulajdonképpen Itália, hogy a magyar művészekre milyen hatással volt az itáliai és az olasz kultúra. Már a Grand Tour-tól kezdődően elkezdi a válogatás Prágai Adrián, és végül a kortárs művészettel zárja be, tehát mint egy 2 évszázad művészetén keresztül mutatja be ezt a kérdést. Vasszor János fogalmazott úgy, hogy mindenütt szín, fény, mozgás és élet Olaszország. Ennek is a részesei lehetnek majd az érdeklődők.
1: Akik nem voltak még Borszertán, de most azt fontolgatják, hogy elmennek, és én zárójelben mondom, hogy menjenek, mert fantasztikus élmény. Én már voltam, úgyhogy ezért ajánlom nagyon bőszen. Mire számíthatnak, hogy képzeljék el ezt az estet?
0: Az est során mindig van egy adott borászat, jelen esetben az idei évben a Kisnaki Bormanufaktúra, a Laposa, a Tornai Pincészet, a Grantokai, illetve a Pannonhalmi Apátsági Pincészet lesznek. Ők képviseltetik magukat az egyes esteken. Nagyon izgalmas válogatásokkal készülnek, finom kóstolóborokkal, illetve nagy szortimenttel. És amellett, hogy nyilván a fókuszban a bor van ezeken a múzeumi esteken, azért a képzőművészet is jelentős hangsúlyt kap. Így a már emlegetett Dolce Vita kiállításban minden este lesznek tárlatvezetések, akár olyan rendhagyó programok, divattörténész tárlatvezetése, Szatmár Judit tárlatvezetése az első alkalom, vagy július 8-án Bősz Ádám zenetörténész, illetve Csepei Adrián író és újságíró is fog vezetni, így a saját szubjektív szemvegükön keresztül is megismerhetik a látogatók ezt a tematikát. Július 15-én Antalfi Péter történész fog táratvezetést tartani, 22-én Szállasz Fonya, aki az Imagine Budapest séta vezetője, és végül, de nem utolsó sorban, az utolsó alkalmon Halász Rita művészettörténész író is fog a saját olasz életérzéséről mesélni, illetve Tombor Zoltán fotóművész is, hiszen nagy hangsúlyt a Dolce Vita kiállításban a fotográfia.
1: Kik lesznek még azok, akik esetleg egy-egy borszerdán ott lesznek, és a borok mellett, és a panoráma, és a fantasztikus képzőművészeti alkotások mellett mondjuk a zenét nekik köszönhetjük majd?
0: Természetesen elmaradhatatlan az élő zene is a borszerda esteken, az összművészeti jegyében. A második alkalom a Gyárfás István trió, a Tanítjavi Balázs Ellenér zongora művész és Olá Kálmán jazz szakszofon művész. A negyedik alkalom a Gáspár Károly jazz zongorista, az utolsó alkalom pedig Cseke Gábor zongora művész lép föl. Mondhatom, hogy a zenei kínálat is páratlan lesz.
1: A Nemzeti Galériának az oldalán nézzenek meg minden pontos információt. Neked melyik az a része ennek a borszerdának, vagy a borszerdáknak, amelyeket nagyon szeretsz? Amikor előtte vagytok, amikor megérkeznek az emberek, vagy amikor betöltik az egész galériát, és akkor itt zárójelben jegyezzük is meg, hogy mikortól lehet menni, mert hogy ez is nagyon fontos.
0: Mindegyik fázisát nagyon szeretem, mindegyik fázis egy élmény, és tényleg évről évre szuper átélni azt, hogy ilyen sok látogató érdeklődik ezek iránt a rendezvények iránt. Szívünket, lelkünket beletettük, úgyhogy ilyen szempontból is öröm látni, hogy ilyen sokan szeretik ezt a rendezvénysorozatot. De hogyha nagyon választanom kell, akkor minden bizonnyal az, amikor tényleg megvalósul, és látjuk a sok mosolygós, vidám arcot, aki jól érzi magát nálunk a múzeumban, és egy kicsit más szemmel, kicsit éjszaka a múzeum jelleggel tudja megnézni a kiállításainkat, és ezáltal egy összetettebb, másfajta élményt kap, mint egy napközbeni látogatás során. A látogatók 17 órától már jöhetnek a programokra, 18 órakor kezdődik maga a borszerda sorozat, de hogyha előtte szeretnének egy kicsit ráhangolódni, akkor ajánlom mindenkinek, hogy érkezzen előbb.
1: A Dolce Vita kiállítást már említettük, amely ugye a Nemzeti Galériában most látható, de ha esetleg még egyet ki kellene emelned, bár tudom, hogy ez mindig olyan nagyon-nagyon nehéz, akkor melyiket ajánlanád, melyiket nézzék meg mindenképpen?
0: Ez valóban egy nagyon nehéz kérdés. A Dolce Vitával kapcsolatban esetleg a július 8-i alkalmon szerintem nagyon izgalmas lesz a kerekasztal beszélgetés, ami kifejezetten a Federico Fellini féle Dolce Vita életérzéssel foglalkozik, arról, hogy az édes életkifejezés mit jelent nekünk magyaroknak, hogyan vált ez a mindennapjaink részévé, az, hogy miért választják a magyar művészek évszázadok óta ugyanazt Olaszországot. Akár azt is kérdezhetném, hogy mit adtak nekünk a rómaiak, és mit adott a magyar művészetnek Itália. Ezt a kérdést fogják körbejárni. Topor Tünde művészeti menedzser, Prágai Adrián művészettörténész és Salzgruber Alexandra író, aki az Itália 1000 arca című könyvnek is a szerzője. Egy nagyon izgalmas kerekasztal beszélgetés keretében. De hát, hogy ne csak a Dolce Vitát emeljem ki, az összes időszaki kiállítás nagyon izgalmas. Minden egyes időszaki kiállításunk látható, ami idén nyáron egyébként meglepően nagy számban megjelenik a múzeumban. Tehát összesen 6 időszaki kiállítás látható idén nyáron. Kortárs alkotók bemutatása, kezdve 20. századi művészekig,

0: Zárólag nagyon sok izgalmas válogatást ismerhetnek meg az érdeklődők, amellett, hogy az állandó gyűjteményünk a gótikától a gyerekkori művészetig mutatja be a magyar művészet remekeit, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy mindenki megtalálja a számára izgalmas témát, és egy izgalmas időutazás részesei lehetnek.
1: Magyar Nemzeti Galériának a weboldalán az mng.hu oldalon mindent megtalálnak, és ha esetleg még azon gondolkodnának, hogy mit csináljon a gyerek nyáron, hát vakációzni lehet a múzeumban is, de ezt is megtalálják az oldalon. Én pedig kívánom, hogy most is nagyon nagy érdeklődés mellett zajlódjon minden egyes borszerta.
0: Nagyon szépen köszönjük, és nagy szeretettel várunk mindenkit idén is.
1: Az elmúlt percekben Bánt Blanka Sárát, művészettörténészt, a Borszerta programsorozat szervezőjét hallhatták.
2: Szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu.
1: Most pedig érkezem még néhány programajánlat. Megnyílt a Városi Oázis az állatkerti biodómban. Trópusi növények, érdekes állatok, életnagyságú dínók. Az új, nagyjából egy hektáros fedett bemutatóhelyen igazi trópusi, szubtrópusi látnivaló várja a közönséget. Dús növényzettel, érdekes állatokkal, köztük olyanokkal is, amelyeket egy emberöltő óta nem láthatott az állatkert közönsége. A Városligeti intézmény még őslénytani látnivalókkal is készült, mintegy 30 élethű, életnagyságú őshüllőt lehet megcsodálni a Városi Oázisban. A Biodóm egyik folyosóján a Láthatatlan Valóságunk című fotókiállítást is bemutatják. A tárlat Berentés Ágnes geológus, geográfus és barlangi fotós különleges Ibolyán túli megvilágítás mellett készített felvételeit vonultatja fel interaktív érintőképernyőkön. És Benczúrkert szabadtéri színpadán a nyár folyamán koncertek, színházi előadások, zenésestek, operaprodukciók és különleges kulturális események várják a közönséget Budapest egyik legszebb belvárosi kertjében. A színház kedvelőket július 9-én a Művészet című komédia várja az Ollai produkció előadásában. A darab három barát kapcsolatán keresztül mesél ízlésről, barátságról és az emberi kapcsolatok törékenységéről. Különleges zenei színházi élményt ígér július 13-án a Fekete tyúk című zenés produkció, amely a Parnograszt dalaira építve mesél identitásról, családról, elfogadásról és gyökereink kereséséről. A humor és a mély érzelmek egyszerre vannak jelen ebben az érzékeny, mégis felszabadító produkcióban. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, a 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig sávlezárásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. A 12. kerületben az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, itt csatornát javítanak. A 2. kerületben a Pusztaszeri úton felfelé az alsó Zöldmáli út előtt tart a vízvezeték javítása, itt egy sáv járható. Soroksáron a Grassalkovics úton kifelé a Hősök tere előtt lezárták a külső sávot elektromos közműjavítása miatt. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron szintén lezárták a külső sávot burkolatjavítás miatt. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni a villamospálya karbantartása miatt. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. Az elmúlt percekben Johannes Brahms szerenádjából hallhatták a Rondó Allegrót, a karmester Kertész István, aki a londoni szimfonikus zenekart vezényelte. És ha egy pici időutazásra hívnám most önöket, remélem, hogy velem tartanak. A kérdés ugyanis az, kiküldtek a Vigadó kávéházának az asztalainál. A Vigadó kávéháza több volt egyszerű vendéglátóhelynél, a 19.-20. századba hívom most önöket, amely bizony Budapest egyik legfontosabb találkozó helye volt. Egyetlen délután alatt megfordulhattak itt politikusok, írók, művészek és a korzózó pesti polgárok is. Mindannyian ugyanannak a pezsgővárosi életnek voltak a részesei. A Vigadó kávéházának hosszú sarokasztala péntek délutánonként a magyar irodalom egyik legismertebb találkozó helyévé változott. A nyugat alkotói, köztük Ady Endre, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes rendszeresen itt találkoztak, miközben a szomszédasztaloknál politikusok, ügyvédek és városi tisztviselők beszélgettek. De mielőtt az osztrák származású Hangl Márk a Vigadó legendás vendéglőse lett volna, az angol királynő szállóban szolgálta ki Deák Ferencet. A hazabölcse kevés emberrel ápolt személyi kapcsolatot, Hangelt azonban nagyra becsülte. Nem véletlen, hogy később éppen ő nyerte el a Vigadó kávéházának és kioszkjának bérleti jogát, ahol közel 20 éven át fogadta Budapest vendégeit. Na de a Vigadó vendéglátásának történetében nem csak híres vendéglősök szerepelnek. A kávéház egyik bérlője ifjabb Rémi Róbert festőművész volt, később pedig Eva Lajos író, dramaturg és színházigazgató is vezette az intézményt. Kevés budapesti kávéház mondhatta el magáról, hogy időnként maguk a művészek álltak a működtetése mögött. Na és a Vigadó előtti kioszt kis kerthelyiségről se felejtkezzünk el. A pesti korzó egyik legkedveltebb találkozó helye volt. Elegáns hölgyek, családok, művészek és turisták ültek ki a teraszra, miközben a Dunapart nyüzsgését figyelték. Nem véletlen, hogy Vacsari János is többször megörökítette ezt a hangulatot festményeim. Az egyik fennmaradt fényképen viszont a gyermekszínész Gol Bea látható a kioszk kert helyiségében. A felvétel már egy változó világot mutat, hiszen 1933-tól a kávézó magyaros sörözőként működött tovább Rónai Ödön és testvére vezetésével, mégis ugyanazt a könnyed nyári hangulatot idézi, amely évtizedeken át hozzátartozott a Vigadó és a Dunapart életéhez. Az egykori kávéház ma már a pesti Vigadóban a Vigadó galériának ad helyet, de történetei ma is velünk élnek. Van egy állandó kiállítás a pesti Vigadóban, titok történetmese, a Vigadó aranykorai közel 200 év emlékeit idézi meg, híres vendégeket, sorsfordító eseményeket és azokat a mindennapi pillanatokat, amelyek a pesti Vigadót Budapest egyik legkülönlegesebb kulturális találkozó helyévé tették. A kiállítás egyébként a földszinti áthaj folyosón tekinthető meg a nyitvatartási időben. Ha egy kis időutazásra vágynak, én ajánlom mindenképpen a pesti Vigadót. Most pedig a folytatásban csendüljön fel Antonio Vivaldi Ámol oboa versenyének az első tétele a budapesti vonósok előadásában. Oboán közreműködik Csánki Emília.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, hamarosan 8 óra lesz. Július 8-a van. Minden Ellák nevű hallgatónak nagyon-nagyon boldog névnapot kívánunk. És a mai nap nagyon különleges sok szempontban. Már is mondom a részleteket, és a végén azt is elárulom, nekem miért különleges. Július 8-án 1934-ben megindult a rendszeres viharjelzés a Balatonon, míg 2003-ban elindult a Wikipédia, internetes szabad enciklopédia magyar változata is. A születésnaposok érkeznek. 1621-ben született La Fontaine francia író, akinek különösen állatmeséi híresek, a holló és a róka, a tücsök és a hangya. A mesékbe szövő éles iróniával bírálta a kora társadalmi erkölcseit, és általában az emberi gyarlóságot. De július 8-án született még Kandó Kálmán, az indukciós motor fejlesztője, a villámvasút egyik megteremtője, valamint Csonka Pál, Kossuth díjas építészmérnök is. Sándor René, Liszt Ferenc díja zongoraművész, érdemes művész is július 8-án látta meg a napvilágot, csak úgy, mint Réti József, Liszt Ferenc díjas tenor, opera énekes, Kassai Ilona, Kossuth díjas színésznő, Koncz Gábor, Kossuth díjas színművész, Fázsi Anikó, József Attila díjas műfordító, szerkesztő, Meszléri Judit, Jászai Mari díjas színművész, érdemes művész, Szakcsi Lakatos Béla, Kossuth díjas jazzzongora művész, zeneszerző, a nemzetművésze, valamint Péreli Zsuzsa, Kossuth díjas goblen művész, a nemzetművésze, illetve Sugár János, Munkácsi Mihály díjas képzőművész, Illés Györgyi színésznő, egyetemi oktató, valamint Ertől Zsombor színész is. És a mai nap azért különleges számomra, mert ezen a napon született meg az én lányom is, aki már a 21. születésnapját ünnepli, úgyhogy nagyon boldog születésnapot kívánok neki, illetve minden mai ünneplőnek, minden álmuk és vágyuk váljon valóra. Most friss hírek, információk érkeznek.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos felhős idő lesz, délutánra megszűnnek az ivatarok. NATO csúcs találkozót tartanak Ankarában. A Tanú című filmmel indult újra az M1 műsora. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A tegnap kezdődött kétnapos NATO csúcs egyik fő kérdése, hogyan lehet a vállalt védelmi kiadásokat valódi katonai képességek kialakítani. Jelentette ki a külügyminiszter. Orbán Anita úgy fogalmazott, erősebb védelemre, korszerű technológiára és fokozottabb védelmi ipari együttműködésre van szükség. Ukrajna uniós csatlakozási folyamata továbbra is szigorú, méltányos és teljes mértékben az érdemeken alapuló marad, jelentette ki a bővítésért felelős uniós biztos Strasbourgban az Európai Parlamentben. Márta Kosz felhívta a figyelmet arra, hogy a kijevi vezetésnek folytatnia kell a korrupció elleni küzdelmet, meg kell erősítenie a jogállamiságot, biztosítania kell a demokratikus intézmények hatékony működését, és végre kell hajtania a közigazgatási reformokat. Új cselekvési tervet fogadott el a kiberbiztonságról és a mesterséges intelligenciáról az Európai Bizottság. Az intézkedések célja, hogy biztosítsák az Európában használt MI modellek biztonságát, valamint hozzáférhetőségét és erősítsék a kibertámadásokkal szembeni védelmet, valamint fejleszték a szövetség saját mesterséges intelligenciára épülő kiberbiztonsági képességeit. Megkezdte munkáját a közmédia új ideiglenes vezetése, átvilágítják a működést, biztosítják az átállást, megújítják a hírszolgáltatást. Az átmeneti időszakban Bodac Balázs vezeti a hírigazgatóságot, Kerényi György a Kossuth Rádiót, Mészáros Zsófé az online igazgatóságot. Szimbolikus időpontban tegnap 19 óra 56 perckor Bacsó Péter a Tanú című filmjével elindult az M1 átmeneti adása. Az MTV a sajtóirodája közölte, az ikonikus film egyszerre emlékeztet a múlt tanulságaira és arra, miért fontos a szabad, független tájékoztatás. Úgy fogalmaztak, Magyarországon mostantól egy olyan közmédia épül, amely összehozza és tájékoztatja az embereket, nem pedig megosztja és félrevezeti őket. A következő napokban az M1-en a magyar filmművészet emlékezetes alkotásai lesznek láthatók. A hírszolgáltatás fokozatosan tér vissza az új szerkesztési rendszerint, a Kossuth Rádió frekvenciáján pedig átmenetileg a Bartók Rádió műsorai hallhatók. Több mint 14 millió eurós támogatást kaphat Románia az Európai Unió szolidaritási alapjából a tavalyi árvízkárok enyhítésére. A pénz egy részéből kártalanítják Marajdon a Sóbánya bezárása miatt nehéz helyzetbe került helyieket, valamint helyreállítják a korontpatak áradása miatt megrongálódott infrastruktúrát is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton a Barostértől, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatjavítása kezdődött. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai-Gedon utcánál sávlezárásra kell készülni, szintén burkolatjavítás miatt mától péntekig. A 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, ezért a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, mert csatornát építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: Jó reggelt és nagyon jó rádiózást kívánok! 2026. július 8-a van, 8 óra, elmúlt 5 perccel, ez pedig azt jelenti, hogy a Nyitány második órájába kezdtünk bele. Már is felcsendül Antonin Dvorák C-dur szláv táncának a 7. tétele a Budapesti Fesztivál Zenekar előadásában a karmester Fischer Iván, de ebben az órában meghallgatjuk még Johann Sebastian Bach ámol hegedű versenyének a 3. tételét is a Liszt Ferenc Kamarazenekar előadásában, és felcsendül még Vukán György The Mill című műve is. Szepesi Bence klarinéton, Balázs János zongorán játszik majd. És a mai témánk, illetve ennek az órának a témája, hogy Horváth Zsolt lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. Június 15-én tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége, miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt, és a közgyűlés Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok Pécs Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége az új elnökség vezetésével továbbra is a hazai szimfonikus zenekarok szakmai érdekképviseletét, az együttműködések erősítését, valamint a magyar komoly zenei élet értékeinek képviseletét tekinti kiemelt feladatának. Erről beszélgetek Horváth Zsolttal. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Horváth Zsoltot, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, illetve, ami a témánkat is adja, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét. Üdvözlöm, és köszöntöm a műsorban.
2: Üdvözlöm, nagy szeretettel köszöntöm Önt és a hallgatókat is.
1: És akkor így már a témánkat is tudják a hallgatók, hogy bizony Ön lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke. 2026. június 15-én tisztújító közgyűlés tartott a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetség. Miután a szervezet vezető tisztségviselőinek a mandátuma lejárt, a szövetség új elnöke pedig Horváth Zsolt lett, amihez én először is szeretnék gratulálni.
2: Nagyon szépen köszönöm, igazán megtisztelő.
1: Korábban ugye az elnökség tagjaként, most pedig már elnökként dolgozik akkor a szövetségben, és azt gondolom, hogy nem ismeretlen a terület, és nem ismeretlenek a problémák, a gondok, viszont az, hogy mi lesz az új irány és a megoldás, most nagyon sok minden fog Önön múlni. Mennyiben más felelősség ez, és milyen ügyekbe szeretne erősebb hangot adni a zenekaroknak?
2: Valóban egy nagyon jól ismert közeg számomra a Szimfonikus Zenekarok Szövetsége. 24. éve igazgatom a Pannon Filharmonikusokat, és az együttesünk természetesen tagja ennek az országos szervezetnek. Így módon az együttes képviseletében 24. éve veszek részt a szövetség munkájában, és hát nem is tudom pontosan, de legalább 4 cikluson át, 4x3 éven keresztül elnökségi tag voltam, arra kaptam bizalmat. Most pedig ez a legutóbbi tisztújításon magam is kandidáltam az elnöki pozícióra, és a következő 3 évben irányt javasolhatok szövetségünknek. Számos a feladat, de ami igazán most az első gondolatoknak szeretnék megragadni, az időablak, az aktualitásnak a témaköre. Április 12-t követően, hogy nagyon-nagyon egyszerűen és tárgyilagosan beszéljek mindjárt az első mondataimban, egy új időszámítás kezdődik. Egy új kormányzat állt föl, akinek az elsők között akár a kampányban, akár megalakulását követően a kormány nagyon tisztán artikulálta abbéli szándékát, hogy egy szoros együttműködésben kíván dolgozni a civil társadalommal, így az egyes szakmáknak a képviselőivel. Ez az, ami különösen értékesnek és fontosnak gondolok, hiszen az elmúlt mögöttünk hagyott időszaknak az egyik legnagyobb nehézséget az jelentette, hogy nagyon egyirányú volt a kommunikáció a kulturális kormányzattal, rendkívül csekély lehetőség nyílt arra, hogy szakmai szervezetek a döntés előkészítéshez javaslatokat fogalmazzanak meg, azokat kellőképpen artikulálhassák, netán azokra bármilyen visszajelzés érkezhessen. Ez nagyon jelentős nehézségeket okozott, számos problémát eredeztetünk ebből, és bizony egyfajta tehetetlenség érzésével élt akár a mi szénánknak is a közege, ahol számos mellékvágány, torzulást, elnehezülést, javítandót, egyáltalán akár csak az időteléséből következően egy másfajta gyakorlatnak a meghonosítását látta volna a szakma helyén valónak, ugyanakkor ezeknek a megvitatására vagy közvetítésére nagyon-nagyon kevés mód nyílt. Ez számos nehézséget okozott a szakmán belül, akár csak azt is, és e pillanatban elnökként ezzel is szeretnék szembenézni, hogy amíg 10 évvel ezelőtt a szakmai szövetségünk, mondjuk egy 6-8-10 évvel ezelőtt valamennyi magyar szimfonikus zenekart tömörítette és összefogta, ez ma nincs így. Az elmúlt évek elindítottak egy kilépési hullámot, hasonlóan más területekhez, elég, hogyha most csak a kedves hallgatót figyelmét a színházi világra irányítom, ahol több a színházi szcénát képviselő szövetség épült föl egymás mellett, egymással is bizonyos értelemben versengben, van, amelyik kedvesebb volt és hatékonyabb volt a kormányzattal való kommunikációban, és a tradicionális szervezet pedig kevésbé. No, mi területünkön nem lett egy új szövetség, ugyanakkor intenzíven gyarapodott azoknak az együtteseknek a száma, akik kiléptek a szövetségből, nyilván megvolt a maguk ambíciója ezzel a döntéssel, de talán a döntés mögött azt is találhatjuk, hogy úgy érzékelték, hogy önállóan, alanyi jogon hatékonyabban tudják a saját együtteseknek az érdekeit képviselni. Előre tekintve rendkívül fontosnak tartom, hogy ez a 3 év, ez legyen elegendő idő arra, hogy a szövetségünk új alapokra tudja és helyezi a kormányzattal a kapcsolattartását, a közös munkát, amely valóban megerősíti ezt a szövetséget, erős szervezetté, hiteles szervezetté teszi, egy olyan szervezetté, amiben érdemes tagnak lenni, és a kilépett együttesek újra otthon találnak ebben a szövetségben. Azt gondolom, hogy erre most minden lehetőség nyitott, és ezt tulajdonképpen nem csak bízom ebben, hanem az első találkozó kulturális államtitkár úrral, ami tegnap történt, az bizonyossá is tette, számomra megerősítette azt a jövőképet, amelyről most itt beszélek. Államtitkár úr a partnerségéről biztosított az együttműködési, a nagyon szoros együttműködési hajlandóságáról.
1: Ez nagyon jó hír.
2: Bizony, nagy, régen voltam alanya részese, ilyen nagyon nyílt, egyértelmű tárgyilagos tárgyalásnak, megbeszélésnek, egy konstruktív áttekintésnek a szakma helyzetéről.
1: A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége hagyományosan értek képviseleti szerepet is betölt, és melyek jelenleg azok a legfontosabb szakmai vagy finanszírozási kérdések, amelyekben a zenekarok közös fellépésére van szükség?
2: Szakmai feladat természetesen nagyon-nagyon sok van. Egyrészt a munkák elindultak a Magyar Zenei Tanács égiszén belül, ahol tanácselnöke Zsoltos Dávid kezdeményezésére a zenei ágazatnak különböző munkacsoportjai álltak föl, és a zenei szénának a területi problémáit dolgozzák föl. Van olyan munkacsoport, ami a hivatásos együttesekkel foglalkozik. Ebben a munkacsoportban a Szimfonikus Zenekarok Szövetségéből ketten is jelen vagyunk, lentve egy igazgató kollégámmal együtt. Nyilvánvalóan a szövetségben ugyanezeknek folyamatoknak végig kell mennie. Rengeteg olyan téma van, amivel érdemes foglalkozni. A szimfonikus zenekarok látszólag ugyanazt a tevékenységet látják el, és rendkívül sok közöttük a hasonlóság természetesen, a mindenek előtt az, hogy a zenéirodalom kincseit játsszák, azért mégis rendkívül sok az egyedi sajátosságuk. A mai finanszírozás, amely az állam részéről tetten érhető, ezt nem reagálja le, sőt, hát egyáltalán semmiféle transzparenciát nem láthatunk benne, hogy melyik együttes milyen államháztartási támogatásokhoz jut hozzá, és tulajdonképpen miért. Ez a nagyon-nagyon homályos terület. Szeretnénk a kormányzat segítségére lenni, hogy olyan szakmai mutatókat, indikátorokat, jellemvonásokat jelentjük meg a szakmánkról, amely feldolgozhatóvá, átláthatóvá teszi a kultúrpolitika számára, és ehhez képes ő saját felelősségének helytéve egy megfelelő, transzparens, mindenki számára átlátható, kiszámítható, biztonságos finanszírozási működést tenni. Ez rendkívül fontos. Ma az ágazatunknak jó néhány együttese, sajnálatos módon pont az is, amelyet én igazgatóként képviselek, tulajdonképpen a következő hónapjait nem látja maga előtt. Ez egész egyszerűen megengedhetetlen. Itt nagyon jelentős a magyar kulturális értéket, egyáltalán a magyar tehetségnek a nemzetközi megjelentését ellátó és arra képes művészeti közösségekről van szó, akik akár 2-3 hónapos időtartamban sem látnak előre. Ezen sürgősen változtatni kell. Én rendkívül hiszek abban, hogy megfelelő szabályozás úgy alakulhat ki, hogyha a szakma együttműködik a döntéshozó és a szabályozás lehetőségét magáénak tudó politikával. 30 éve vállalok szerepet intézmények életében, hosszú időszak, ez régóta van rálátásom. Ez a bizalmi indexe, ha szabad így kifejeznem magam, a szakma és a politika között ez nagyon-nagyon hullámzó volt, az elmúlt időszakban pedig rendkívül elnehezült. Ezeket muszáj újra bizalommal fordulni egymás irányában, és a szakmából egy nagyon összegzett, nagyon letisztult szempontrendszert közvetíteni a politika felé. De ehhez nyilvánvalóan az kell, amiről én most beszélek, hogy a szakma mindenek előtt megvitatja egymással azokat a kérdéseket, amelyeket elsőként helyes, hogyha mi vitatunk meg. Hadd említsek ebből egy-kettőt. A végtelenségig sorolhatóak, és most nem is priorizálnám őket, de akár csak annak a kérdése, hogy mit jelent az együttesek száma, mit jelent az a jelenség, hogy egy muzsikus akár több zenekarban játszik egyszerre. Ez probléma vagy nem probléma? Mit jelent a forrás megosztása a főváros és a fővároson kívüli széna vonatkozása? Ebben drasztikus különbséget találunk. Ma a kulturális forrásoknak a területünkön a 70%-a a fővárosban allokálódik, és 30% pontja kerül fővároson kívüli zenei életre. Helyese ez? Ez valóban így helyese. Az együtteseknek a számát illetően, vagy a külföldi szerepvállás, mennyire közfeladat az, mennyire a magyar állam kultúrpolitikájának súlyponti eleme, hogy az együtteseink, ha úgy tetszik, kulturális nagykövetként jelen legyenek a nemzetközi zene életben, és milyennek a peremfeltétele. Vagy hogy egy újabb felületet nyissak, mit jelent az utánpótlás témaköre. Bizony nagyon sokszor esik arról szó, én magam is igazgatóként sokszor válaszolok arra az újságírói kérdésre, hogy van-e közönség, akkor én mindig nagy örömmel válaszolhatom, hogy nem küzdünk közönség problémával. Persze, ezért rengeteget teszünk. Ugyanakkor küzdünk a széna egésze muzsikus problémával, amivel bizony nagyon-nagyon sokkal jobb lett volna, hogyha 10 évvel ezelőtt tudunk és van lehetőségünk erről beszélni, és az oktatás és a munkaerőpiac, ha úgy tetszik, azaz maga a zenekarok világa, a professzionális világ közösen ül asztal mellé és néz ezzel szemben, ezzel a kihívással, és közvetíti a politika számára, hogy melyek azok a beavatkozási pontok, ahol lehetőség van megfordítani azt a folyamatot, hogy bizony vannak olyan hangszerek, amelyeknek Magyarországon nem nagyon vannak már képviselői sem az oktatásban, de a kikerülve szinte azonnal külföldi együttesekbe szerződnek ezek a fiatalok, és itthon hiány szakmaként jelenik meg, rendkívül nehéz kvalifikált oboaművész találni, kürtművész találni, nagybőgő művész találni. Szakmánk fenntarthatóságáról van tehát e tekintetben szó, és bizony ezekről a kérdésekről beszélni kell, de hangsúlyozom, én azt a kommunikációs közeget szeretném elősegíteni, amikor nagyon tárgyilagosan egymást megtisztelve, de mégis csak nagyon nyíltan beszél a széna egymás között, magunk közt is merünk ezekről, ha úgy tetszik, tabuk nélkül beszélni ezekről a témákról. Egyáltalán azt, hogy a kommunikációt hoztam szóba, meggyőződésem, hogy arra van szüksége a művészeti águnknak, hogy a társadalom egésze fele nyissunk és kommunikáljunk, és nem, itt most nem a problémákról, meg a nehézségekről van szó, vagy elsősorban nem arról van szó, hanem arról a nagyon komoly társadalmi értékről, ha szabad így fogalmaznom, hasznosságról, amivel az előadó művészet, a magas kultúra, amit megjelenik egy társadalomban. Mindig opponáltam azt az álláspontot, hogy attól, hogy nem egy popkultúrát művelünk, hogy nem a társadalom döntő többsége hallgat szimfonikus zenét, vagy klasszikus zenét, attól ebből nem következik az, hogy az ágazatunknak egy ilyen magyarázkodó attitűdöt kellene fölvennie, belesimulva abba, hogy ő tulajdonképpen a kisebbséghez tartozik. Tekinthetjük ezt úgy is, hogy valaminek a csúcsát jelenti. Meggyőződésem, hogy nyitni kell a társadalom felé, és ebben a zenekarok ezt külön-külön teszik. Egyre több együttesnek nagyon szakszerű kommunikációs tevékenysége van. Vannak, akik előrébb tartanak ebből, van, aki kevésbé. Én azt szorgalmazom elnökként, hogy magának a szénának legyen közös kommunikációs koncepciója is, és aktivitása, használva a mai modern eszközöket, amik lehetőségekkel, erre nem feltétlen print kiadványokra kell kizárólag gondolni.
1: Hát ezer egy kérdés, ezer egy feladat, ezer egy témakör, de az, hogy most már van egy hely, ahol ezt meg lehet beszélni, és aztán utána ahova lehet majd ezt tovább vinni. Én azt gondolom, hogy ez már azért egy nagyon jó pozíció, és hát egy újdonság, amivel nekünk is meg kell tanulnunk együtt lenni. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Horváth Zsolt, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatója, de most, ami miatt mi beszélgetünk, hogy ő lett a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnöke.

2026. június 15-én tisztújító közgyűlés tartott. A Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetsége.

0: igazgatóját választotta a szövetség elnökévé. A feladatokról, a jövőképről beszélgetek Horváth Zsolttal, folytassuk a beszélgetést. Ugye a zenekarok működésében egyszerre van jelen a művészi minőség iránti igény és a gazdasági fenntarthatóságnak a kényszere, és ezt a kettő közötti egyensúlyt kell valahogyan megtalálni, és azt hiszem, hogy talán az elmúlt időszakban pont ez volt az, ami nagyon nagy nehézséget is okozott, nem?
1: Így van, maga a tudatosság is, hogy tényleg szinte a lehető legnagyobbra nyissam az objektumot, és nézünk úgy rá. Ahogy ön ezt említi, egy szimfonikus zenekarnak, amelyben 100-130 munkavállaló van, az egy középvállalat, ha úgy tekintünk rá. És annak a forrás szükséglete, az egy komoly tétel. És ebben eljutunk olyan nagyon fundamentális elemekhez, mint hogy életszerű-e a mai magyar gazdasági körülmények között, hogy akár az országnak a nagyvárosai, amely önkormányzatokként tartanak fönt együtteseket, valóban rendelkeznek azzal a pénzügyi mozgástérrel, hogy fent tud tartani egy nagy formátumú, több tagozatban dolgozó nemzeti színházat, ezzel együtt egy operajátszást, ezzel együtt egy nagy formátumú szimfonikus zenekart, és hát én bizony meg tudom válaszolni tapasztalatból ezt a kérdést, hogy ma nincs olyan magyar önkormányzat, amely kerül forrással rendelkezne ahhoz, hogy ezt vállalja. És már is eljutunk akkor ahhoz a tételhez, hogy ugyanakkor itt megtaláljuk akkor az államnak a felelősségét, megtaláljuk az önkormányzatoknak az együttműködési hajlandóságát már mint a kettő között, annak érdekében, hogy egyébként a művészeti társulat pedig egy kiszámítható, stabil, sőt perspektívikus jövőképet tudhasson magáinak. Tehát sok-sok olyan terület van, ahol egy stimuláló szerepet, egy közvetítő szerepet kell betöltenünk, nem talán kezdve azzal, hogy a nehézségekre rámutatunk, de arra is, hogy az a forrás szükséglet, hogy még egy kicsit maradjak ennél a gondolatnál, amely egy nagy kőszínháznak, egy nagy formátum szimfonikus zenekarnak az igénye, az messze túlmutat azon a már-már klasszikusnak, standardnek tekinthető államháztartási logikán, hogy mindent rendezünk, és hogyha marad pénz, akkor a kultúrára is költsünk egy picit. Ezzel a szemlélettel nagy formátumú együttesek nem finanszíroztatók, nem működtethetők. Egész egyszerűen azt szeretném elősegíteni, ezt képviseljük valamennyien, hogy az ágazatunkról nagyon tartalmasan, nagyon felelősen, nagyon tárgyilagosan beszéljünk, mind a művészeti vonatkozásáról, abban szintén megfogalmazhatóak nagyon exakt jövőképek, akár még a minőség vonatkozásában is, ezek nem puha fogalmak, lehet szakmáról, zenekari kvalitásról, annak még a méréséről is lehet beszélni, ennek gyönyörű szakirodalma van, módszertana van, tehát nem egy lilakört, ha szabad magam így kifejezni, hogy tulajdonképpen most melyik együttes milyen. Azt kell tehát tennünk, és ebben partnert találni egymással és a finanszírozóval is, hogy tekintsünk magunkra pont úgy, mint ahogy Nyugat-Európában ennek több évtizedes tapasztalata van, ahol nem félnek attól a fogalomtól, hogy a művészet területét a kreatív ipar részeként tekintik, és bizony azokkal a jellemzőkkel, paraméterrendszerrel átlátható és leírható ennek a szükséglete. Ebben senki nem sérül, de mégiscsak itt arra próbáltam utalni, hogy van egyfajta szemlélet és módszertan, amivel áttekinthető valamennyi aktor számára, hogy amikor egy jövőképet fogalmaz meg, egy színházat alapít, mi esetünkben egy zenekart alapít, vagy hova tovább azt bővíteni, akkor tulajdonképpen mi az a volumen, amit ő ambicionál. Egész egyszerűen a tudásnak az elmélyülését, vagy bővülését ambicionálom elnökként, ami tisztíthatja a területünknek a mindennapjait.
0: Elhangzott ugye fővárosi zenekarok, vidéki zenekarok, de már ugye azt is megszokhattuk, hogy a vidéki zenekaroknak rendszeresen vannak olyan koncertjeik, amelyek ugye itt vannak a fővárosban, esetleg olyan bérletkonstrukciójuk, amely kifejezetten itt Budapesten hallható koncertek. De ez merült fel benne. Mindig olyan nagyon külön beszélünk róla, de van-e valahol egy ilyen közös pont, ahol együtt működhetnek a zenekarok, és ahol még ilyen kiaknázatlan lehetőségek vannak?
1: Kérdés első felét is hadd ragadjam meg már is, mert számomra roppant szimpatikus és egy olyan ponton stimulál, amelyre muszáj reagálnom. Bevallom, én soha nem értettem, és bizonyos értelemben tagadom is az életpályámmal ennek a tulajdonképpen egy általam mesterségesnek tekintett különbségtételnek a sajátját. Pont a művészet területén egész egyszerűen a tudás, a kreativitás, a tehetség, hát hogyha valami nem helyrajzi számhoz kötött, akkor ez egészen biztosan nem az.
0: Igen.
1: Tehát ebben olyan örökölt tehetetlenségként miként tekintek erre a különbségtételre, hogy különbeszélünk fővárosi együttesekről és vidéki együttesekről. Közönség, mikor bemegy egy koncertre, tulajdonképpen

0: tulajdonképpen sem arra nem kíváncsi, hogy kinek ki a fenntartója, sem arra, hogy mi a helyrajzi szám, hogy egész egyszerűen azt a Beethoven szimfoniát szeretné nagyon magas minőségben és nagyon ihletett interpretációban meghallgatni. Szóval e tekintetben nagyon, nagyon bízom abban, hogy az elnöki ciklusom segíti, vagy előre haladást ér a tekintetben, hogy haladjuk meg már ezt a nagyon-nagyon avittas szemléletet. Ami pedig az együttműködést illeti, ebben meggyőződésem, hogy tevőlegesen kell előrelépnünk, és például oly módon, hogy az együttesek egymás közt is egy sokkal intenzívebb partnerkapcsolatot alakítanak ki. Ma van egy közvetítő szervezet Filharmónia Magyarország szerepében, vagy megjelentődésében, aki bizonyos értelemben betölti ezt a közvetítő szerepkört, és jó néhány együttest a saját bérlet sorozataiba invitál, és ezek az együttesek kilépnek a saját közegükből, és akár más városban egy-egy koncertet adnak. Meggyőződésem, hogy ez sokkal intenzívebben érdemes tenni. Azt gondolom, hogy a zenekaroknak nincsen szükségük külső szervezetre ahhoz, hogy ezt köztük ezt az áramlást létrehozza, hanem mi magunk is tehetnénk. Talán a Pannon Filharmonikusok erre jó példa. Köztudott, hogy mi 20 éve tartunk fenn a fővárosban egy bérletsorozatot, és jelen vagyunk a főváros zene életében is. Az a város vagyunk, tekintettel, hogy van egy csodálatos Kodály Központ ebben a városban, amely lehetőséget ad arra, hogy az ország más zenekarai pedig Pécset koncertezenek, és ennek a termékenyítő hatása az fantasztikus, az együttesre épp úgy, mint a közönségre. Gondolom, hogy ebbe az irányba kell vinni. Persze, ez rámutat arra a témakörre is, ami egy a mellékmondatból kitűnik, hogy Magyarország zenekultúrája az előadó művészeti oldalon nagyon intenzív, és nagyon sok értéket képvisel, ugyanakkor infrastruktúrálisan olyan hiátusai vannak, amely tulajdonképpen megénekelhetetlen, ami megmagyarázhatatlan. Uh-huh. Az elmúlt 100 évben összesen 2 darab akusztikával tervezett zöldmezős beruházásként megvalósul hangversenyterem épült, az egyik a Művészetek Palotája, a másik pedig a Kodály Központ. Uh-huh. Nagyon jelentős infrastruktúrális hiányosságok vannak, szorgalmaznia kell azt az ágazatunknak, és ezen belül most szűken szabva a szövetségünknek is, hogy kell, hogy épüljön hangversenyterem Győrben, és Debrecenben, és Szegeden, és folytathatom a sort. Hallgatóink számára hadd tegyem ezt nagyon kézzelfoghatóvá. Én koncepcionálóként, aztán biztosként közreműködhettem abból, hogy a Kodály Központ megépült, és nagyon sokféleképpen volt lehetőségem erről beszélni. Végül rátaláltam egy nagyon egyszerű kis egy ilyen megjelenítési pontra. A Kodály Központ annyi pénzbe került, mint 3 kilométer autópályának a megépítése. Én ezt úgy láttam, hogy ez így könnyen belátható, vagy elképzelhető a széles közönség számára. Tehát amikor arról beszélünk, hogy Magyarország másik legnagyobb városában, Debrecenben lehetséges-e egy hangversenyterem építése, vagy ez egy túlzó ambíció, akkor én azt ajánlom mindenkinek figyelmében, hogy összesen 3 kilométer autópályának az áráról beszélünk, viszont egy ilyen terem az garantáltan 100 évre alapvetően keretezi, hogy abban a körzetben, abban a régiós centrumban, abban tulajdonképpen a magas kultúrának mi lehet a jelene és a mindennapjai a közönség számára. Apró pénzről van szó, hogyha most megengedhetem magamnak ezt a nagyon nagyvonalú megközelítést. Igen. Ebben kell, ez is egy olyan téma, amiről sokkal intenzívebben kell, hogy a szakmánk egésze szót ejtsen, mert bizonyosan nézetazonosság között van közöttünk. Ezzel egy példát szerettem volna hozni arra, hogy az elnökségem idejében nem keresném azokat a pontokat is, ahol a nagyon töredezett szakmánk megtalálja, hát hogy szokták ezt mondani, megtalálja a nemzeti minimumot, hogy hol vannak azok a közös pontok, amelyben valamennyien egyetértünk, kamarazenekarok épp úgy, mint hangversenyzenekarok, független attól, hogy az ország mely pontján működünk.
1: Így van, zenekarok vannak, és az a lényeg, hogy akkor legyen egy közös metszet. Én ehhez nagyon sok energiát kívánok, nagyon sok erőt, nagyon jó társakat hozzá, és nagyon jó füleket, akik ezt meghallják, és nagyon jó munkát kívánok hozzá.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Reményekkel állunk ez a folyamathoz a kollégáimmal. Intenzív munkát vállaltunk. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Horváth Zsoltot hallhatták, a Pannon Filharmonikusok ügyvezető igazgatóját, a Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének az elnökét.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton, a Petőfi hídnál északi irányban, a pesti alsó rakparton a Lánchíd közelében, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, illetve a Rákóczi úton a Barostértől, de telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljáron lezárták a külső sávot, mert burkolatjavítása kezdődött. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedon utcánál sávlezárásra kell készülni, szintén burkolatjavítás miatt mától péntekig, a 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Tart a villamospálya karbantartása a Hungária körúton, ezért a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányból sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. Az Alkotás utcában kifelé csak a belső sávban lehet közlekedni a Királyhág utca előtt, mert csatornát építenek. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a Nyitányt hamarosan 8:45 lesz, és egy programajánlattal érkezem. Haydneum koncertek Eszterházán. Július 10-e és augusztus 1-e között ismét a komoly zenéjé lesz a főszerep a Feltődi Eszterházi Kastély Apolló termében. A Haydneum 4 hétvégén összesen 8 koncerttel várja a közönséget. A hangversenyek pénteken és szombaton minden alkalommal este 7 órakor kezdődnek. A nyitó hétvégén, július 10-én és 11-én az Ensemble Varié-ből kamara együttes lép színpadra. A műsorban Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart és Felix Mendelssohn művei csendülnek fel, korhű hangszereken a klasszika és a kora romantika hangulatát idézve. A második hétvégén, július 17-én és 18-án Haydn szimfóniái kerülnek a középpontba, az Orfeó zenekart Vasegyi György vezényli, a szólista pedig Somlai Petra fortepiánó művész lesz, aki Mozart zongora versenyeit szólaltatja meg korabeli hangszeren. A koncertsorozat ezt követően is folytatódik. Július 24-én és 25-én két billentyűs est várja a közönséget, majd július 31-én és augusztus 1-én a Capella Savaria zárja a programsorozatot zenekari hangversenyekkel. A Haydneum nyári koncertjei nem csak Joseph Haydn előtt tisztelegnek, hanem azt a zenei világot is megidézik, amely egykor az Eszterházi udvarban virágzott. A történelmi helyszín, a korhű hangszerek és a historikus előadásmód együtt különleges élményt ígérnek a komoly zenekedvelőinek. A részletes programot pedig a Haydneum honlapján érhetik el. Bármelyik koncertre is látogassanak el, jó szórakozást kívánok!

Néhány perc múlva 9 óra lesz, ez pedig azt jelenti, hogy most itt a Klasszik Rádió 92.1-en a Nyitányban érkezik egy ma esti színház ajánlatom. A Bástya Színházba hívok most mindenkit, Dosztojevszkij a Kamasz című előadásra, amely egy monodráma. Árkegyi életében csupán egyszer látta apját. Verszilovot mégis úgy érzi, az árnyékában él. Ki az a karizmatikus férfi, akitől a fellángolásait, testi-lelki rohamait örökölte? Kamaszkora végéhez közeledve úgy dönt, felkeresi az apját Péterváron, és vagy igazságot szolgáltat neki, vagy végleg megtagadja őt. Árkegy egy magányos fiú, ám nincs egészen egyedül, saját eszmét dédelget a lelkében, de mi is ez a nagybetűs eszme? Egy biztos, a legmagasabb rendű szabadsághoz van köze. Csak hogy a világ bonyolultabb annál, mint ahogy a kamasz kiagyalja magának az intézetben. A családi titkok, szerelmi intrikák és az újdonsült erkölcsi dilemmák közepette, ennek a fiúnak nem csak a helyét kell megtalálni a felnőttek társadalmában, hanem önmagával is szembe kell néznie. Ezt a monodrámát Sikó Koppány rendeztem, aki pedig a főhős és a monodrámát játsza nem más, mint Kecskés Alexis. Tehát ma este a kamasz a Bástya Színházban. Ha ellátogatnak ide, nagyon jó szórakozást kívánok!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Van elég és jó minőségű a magyar dinnye. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Az alaptörvény 17. módosítása a jogállamiság és az alkotmányos demokrácia helyreállítását szolgálja, jelentette ki az igazságügyi miniszter a parlamentben, ahol megkezdődött a javaslat vitája. Görög Márta emlékeztetett, a kormány azt javasolja, hogy az alaptörvény módosításával szűnjön meg a jelenlegi köztársasági elnök mandátuma. Hozzátette, az új megválasztott köztársasági elnök az új alkotmány megalkotásáig, de legfeljebb 5 évig töltheti betisztségét. A miniszter szerint a cél az alkotmányos intézményrendszer megújítása és egy új alkotmány előkészítése. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Új funkciót kell találni a Mezőhegyesi Ménes birtokon épülő luxus hotelnek, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Vóna Szabolcs szerint a szálloda beruházás mintegy 3,5 milliárd forintba kerülhet, de nem készült tanulmány arról, hogy az épületeket hogyan lehetne kihasználni. Hozzátette, hogy Mezőhegyesnek vissza kell adni az oktatási és mintagazdaság funkcióját. Magyar dinnye legyen a boltokban, és ne törjék le az árakat, ezt kérik a termelők az áruházláncoktól. Egyesületük felhívja a figyelmet arra, hogy az itthon termett gyümölcs kiváló minőségű és képes fedezni a hazai igényeket, nincs szükség importra. Itthon csak nem 1500 család foglalkozik dinnye termesztéssel. Az egyfőre jutó éves fogyasztás görög dinnyéből 10-12 kg, sárga dinnyéből 1,5 kg. Letartóztattak egy drogdílert a fővárosban, elfogásakor kokaint találtak nála, a lakásában tartott házkutatáson pedig több mint 5 kg amfetamint, kokaint és más kábítószert foglaltak le. A férfi több ügyfelét is gyanúsítottként hallgatták ki, miután pozitív lett a gyors tesztjük, és az otthonukban kábítószert is találtak a nyomozók. A fogás 30 milliós. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton befelé a Mátyás Király útnál, illetve a Nagykörösi úton a Hoffel-Arbet utca közelében sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Petőfénynál észak irányban, illetve a Margit hídtól délre, valamint a Szél Kálmán tér közelében. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagy körútnál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása, ezért sávelhúzással a két külső sáv járható, innen nem lehet egyik irányban sem a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatot javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni mától péntekig, itt is torlódásra készüljenek. a 93-as és a 200E autóbusz kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig folytatódik a Nyitány.
0: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
5: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitány harmadik órájába kezdtünk bele. 2026. július 8-a van, szerda reggel, 9 óra elmúlt 5 perccel. Pietro Antonio Locatelli C-moll koncertó grosszójának a negyedik tétele csendül fel már is, de ebben az órában itt lesz még Joseph Haydn 95. C-moll szimfóniájának a negyedik tétele is, valamint Johannes Brahms 6. D-dur magyar táncát is meghallgatjuk, és a Balázs Elemér Group koncertre hívok mindenkit, amely a holnapi napon lesz. Balázs Elemér virtuós jazzdobos és zeneszerző által 26 éve alapított együttes repertoárja az erdélyi népzenétől a brazil ritmusokig ível, miközben a reneszánsz és a barokk zenei világ elemei is természetesen illeszkednek jazz hangzásukba. Erre a koncertre hívjuk meg a hallgatókat, de ha már beszélgetek Balázs Elemérrel, akkor természetesen a hazai jazz élet is szóba kerül, illetve az is szóba kerül, hogy mi az a beszédtéma, amelyről most beszélnek, és milyen jövőt lát a jazz életnek. Tartsanak velünk!

0: Hangjelek. Koncertekről kezdőknek és haladóknak, zenerajongóknak és kíváncsiskodóknak. Ajánlók, aktualitások, érdekességek a Klasszik Rádió 92.1-en, itt a Nyitányban.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Balázs Elemért, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét. Üdvözlöm a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlöm Önt, és sok szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Július 9-én ismét a Várkert Bazár öntőház udvar színpadán lép fel hazánk egyik legnépszerűbb jazz formációja, a Balázs Elemér Group. Erről a koncertről fogunk beszélgetni, és ide fogjuk meghívni a hallgatókat, de közben azért bennem felmerült az a kérdés, hogy ugye több mint két évtizede meghatározó szereplője a hazai jazz életnek a zenekar, a Balázs Elemér Group, és mi az, ami ennyi idő után is összetartja a zenekart, ami lendületet ad, energiát, hogy menjenek előre, és együtt maradjanak, és együtt legyenek.
2: Igen, természetesen az nagyon fontos dolog, hogy ez a 26 év, amióta együtt van a zenekar, nyilvánvalóan ugye voltak időszakok, voltak zenekari tagváltások, de hogy alapjában véve mindig egyetlen egy dolog volt pontos, ugye nekem és az öcsémnek, Balázs Józsefnek, a fantasztikus zongoristának, aki szintén egy alapító tag még mellettem, ő a kezdetektől kezdve ott volt a zenekarban, és az volt a célunk, hogy az a stílus, amit kialakítottunk, ez a dallamos, ugyanakkor ritmikus, de ilyen nagyon-nagyon utazós és ilyen nagyon szép zene, az maradjon, és hogy a minőség és a stílus az legyen a Balázs Elemér gruppos, ahogy mi szoktuk mondani, és ez annyira jellemzővé vált ez a titulus a zenekarnak, hogy gyakorlatilag most már halljuk rendszeresen nem csak tőlünk, hanem a közönségtől is, hogy ez beges, ami ugye a zenekarnak a rövidítése, tehát a Balázs Elemér Groupnak, tehát hogy ez nagyon beges hangzás. Na most ennél nagyobb elismerés nincs, hiszen ez azt jelenti, hogy tényleg kialakítottunk egy egyedi stílust, amiből abszolút meg lehet ismerni a mi zenénket, ami ugye egy nagyon érdekes zene, mert hogy a saját számok mellett azért mi rengeteg dolgot bele szőttünk a zenei palettánkba. Itt beszélek a magyar népdalokról, ami szinte már hagyományá vált, hogy majdnem mindegyik albumunkon van egy magyar népdal, így volt ez a legutolsón is, és hát csináltunk egy nagyon sikeres magyar népdalos albumot, amin Szalóki Ági és Pea volt a vendég, ez egy 2006-os lemez volt, ami egyébként aranylemez lett, és nagyon nagy sikere volt, tehát hogy mi hozzányúlunk másfajta dolgokhoz, azon kívül csináltunk egy reneszánsz barokk ihletésű lemezt, ahol nem bántva a reneszánsz és a barokk zenét összeötvöztük a jazzzel. Ez is nagyon nagy sikerű volt, ezen vendég volt a hihetetlenül fantasztikus, népszerű, most az egyik legnagyobb sztár katalán szoprán énekes hölgy, Núria Liá, és ezzel a lemezzel is nagyon nagy sikereket értünk el, többek között játszottunk az Innsbrucki régi zenei fesztiválon, ami egy nagy élmény volt, úgyhogy rengeteg dolog van mögöttünk. Mindig arra törekedtünk, és ez volt a cél, hogy ez a fantasztikus egyetértés a zenészek között az énekesekkel, ez maradjon meg, és hát hála jó Istennek most is nagyon jól működik a zenekar, hiszen olyan tagok vannak a zenekarban, akikkel nagyon jó együtt játszani, és szeretjük egymást.
1: Tehát akkor a jazz mellett népzenei, világzenei, klasszikus hatások, ugye ne felejtsük el a női férfi énekhang párbeszédjét, és a közönség gyakran szokta említeni, hogy a koncerteken mindig van egy ilyen különleges érzelmi atmoszféra. Ez tudatos, vagy ez spontán módon alakul ki?
2: Hát igazság szerint, mikor megcsináltam ezt a zenekart, akkor volt egy hangkép a fejemben, ahová mindenféleképpen két énekest képzeltem, egy női hangot és egy férfi hangot, hiszen a legtermészetesebb közvetítési módja a zenének még mindig az ének, és ami nagyon érdekes, hogy ez többféle felmérésből hallottam, hogy ha egy éneket, melódiát sokkal hamarabb megjegyeznek, mint egy instrumentális melódiát, ez nagyon érdekes egyébként, tehát valahol az emberben ez egy ösztönös érzés, és épp ezért az elénekelt melódiák azok nagyon benne maradnak az emberekben, és épp ezért a hallgatóságunk is nagyon, de nagyon szereti a mi repertoárunkat, hiszen azért van bőven, mert hogy 11 stúdióalbumunk van, ami azt jelenti, hogy kb. 100 szerzeményből, számból válogathatunk, azért ez elképesztő, tehát hogy mindig izgalmasan tudunk, akár a rendszeresen működő Budapest Jazz Clubban, ugye minden hónapban játszunk, ott is mindig más programot játszunk, és így lesz ez most július 9-én is, hogy egy ilyen best of anyaggal fogunk készülni, tehát nagyon izgalmas koncert lesz.
1: 6 év után koncerteznek újra itt a Várkert Bazárban, az Öntőház udvarban. Milyen ez a helyszín, milyen visszaemlékezni rá, és most, ha már egy picit azért belementünk abba, hogy best of válogatás, de akkor erről még egy picit bővebben meséljen nekem.
2: Hát csodálatos, csodálatos érzés. Én azt mondom, hogy talán az egyik legszebb és leghangulatosabb koncerthelyszín ilyenkor nyáron az Öntőház udvar, tényleg csodálatos körülmények között, úgyhogy tényleg, ha jó idő lesz, Isten adja, és jó idő lesz, akkor minden adva lesz ahhoz, hogy egy nagyon jó koncert legyen. Én nekem ott a lemezbemutatóm is, amikor 2020-ban szintén egy jubileumi lemezbemutatónk volt, ott is fantasztikus hangulat volt, nagyon szerettünk ott játszani, és ezt most így lesz ugyanúgy, szerintem nagyon nagy izgalommal várjuk, és ahogy mondtam, a programmal kapcsolatban pedig tényleg összeállítottunk egy olyan kis csomagot, ami az eddigi dalainkból van, és lesznek rajta olyanok, amit már nagyon régen játszottunk, lesznek olyanok, amik újabbak, úgyhogy abszolút mindent meg fog találni a közönség a programban. Ezt igyekeztünk úgy összeállítani, tehát tényleg már mi is nagyon várjuk.
1: Elhiszem, július 9-e ezt.
2: Július 9-e este 8 óra.
1: Így van,
2: Várkert
1: de ha...
2: Bazár, Öntőház udvar.
1: Így van, ha rossz idő lenne, akkor viszont a rendezvényteremben lenne, tehát akkor is megtartják a koncertet, csak akkor esetleg nem.
2: A rendezvényterem is nagyon hangulatos,
1: így van.
2: A rendezvényterem is csodálatos, nem sokat vesz itt a dolog, de azért nyilvánvalóan jobb lenne a szabadban, jó időben, kellemes időben megtartani ezt a koncertet.
1: És ezután, hát én azért kíváncsi vagyok, milyen új tervek, projektek, koncertek várhatóak a közeljövőben?
2: Még lesz 2 vidéki koncertünk, ami hát gyakorlatilag egy turné keretén belül van. Még megyünk Kulcsra, a hajókikötőben, ott is egy nagyon csodálatos környezetben lesz egy koncertünk, az július 14-e, és aztán megyünk majd augusztusban szintén egy nagyon gyönyörű helységbe, Sabar környéke, és ott a Sabar borászatnak lesz egy koncert, ami szintén nagyon hangulatos, egy csodálatos környezetben, úgyhogy most a Balázs Elemér Groupnak egyelőre ennyi. Aztán most van egy új menedzsment, akik nagyon, de nagyon szeretnék nemzetközi vizekre újra visszatérni, mert most az egy kicsit csendesebb volt. Októberben megyünk Stuttgartba, ahol szerveződik most egy kisebb turné, ami lehet, hogy érinti majd Csehországot, Németország és Csehország. Úgyhogy októberben ez várható, és aztán szeretnék minél több nemzetközi külföldi koncertet, úgyhogy most nagyjából ezek a tervek. Ugye még mindig az utolsó lemez, még nem turnéztuk ki annyira, hogy most megvegyünk egy újat, tehát most az még várat magára. Úgyhogy a Flying Music című utolsó albumunknak az anyagát még azért majd koncertezzük. Úgyhogy én nagy reménnyel és izgalommal várom a következő időszakot, hiszen egy új menedzsment van a zenekar mögött, és hát nagyon, de nagyon izgalmas dolog ez, hiszen amikor nagy elánnal várja a zenekar, és nagy elánnal küzd a menedzsment, akkor azok mindig jól szoktak sikerülni, úgyhogy nagyon remélem, hogy jó lesz.
1: A sok munka mindig meghozza szerintem a gyümölcsét.
2: Én is azt gondolom, így van.
1: Záró kérdésként pedig beszélgessünk a magyar jazz helyzetéről. Én azt gondolom, hogy most szinte minden művészeti ágnak lett újra hangja, olyan hangja, amelyet talán meghallanak. Ön mit gondol most, hogyan látja, és mi lehet az irány?
2: Hát nagyon, de nagyon reménykedve várom, hiszen ez egy hát nagyon régi probléma is. Őszintén mondva, én nagyon sok riportomban elmondtam már, és hát hangot is adtam ennek, de nem csak én, hanem nagyon sok zenész kollégám, jazzzenész kollégám, hogy valahol a jazz egy kicsit mostohaként volt kezelve, tehát valahogy nem kaptuk meg soha azt a támogatást, amit esetleg más műfaj a zenében. Mivel most nyílt a kúli jazz egyesületek, szövetségek, például a Szakcsi Jazz Egyesület, ugye a Jazz Szövetség már régóta küzd a magyar jazz sikerére, és most nyílt egy új jazz fórum is, ahol szintén neves művészek próbálnak a jazz, ott inkább a jazzzenészek jogaiért küzdeni. Én ennek nagyon örülök, mert hogyha összefogunk, már pedig vannak erről tárgyalások, és már találkoztunk is ezügyben így a vezetőség, hogy próbáljuk meg egy céllal mi az igényeket, és én nagyon remélem, hogy erre felfigyelnek, hiszen még tényleg nem volt ilyen, hogy ennyire összefogva új tervezetek egyesületenek próbáljanak meg a jazznek hangot adni, úgyhogy én nagyon, most nagyon reményteli vagyok. Eleve én azt gondolom, hogy a kultúra virágzását várom, hiszen nagyon ránk fér. Az is ránk fér, hogy híresbítsük az országot, hiszen itt Magyarországon fantasztikus zenészek vannak, egyébként minden műfajban, és a jazzben is. Én is bejártam a világot Amerikában, a legnevesebb jazzklubokban, a legnevesebb fesztiválokon játszottam, és jó érzés volt mondani azt, hogy Magyarországról jövök, és rengeteg kollégám van itt. Én azt gondolom, hogy megérdemli ez a műfaj is, és minden olyan minőség, ami az országot híresbíti, hogy tudjunk utazni, és tudjunk menni, és tudjunk koncerteket adni, és hallják az emberek. Nem beszélve arról ugye, hogy a kultúra az mindig azért nagyon fontos, mert az embereknek kell a kikapcsolódás, kell a fejlődés, kell a szellemi frissesség. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, és én nagyon örülök neki, hogyha a jazz ennek egy méltó szeletét megkapja.
1: Így legyen, és beszéljünk, hogyha valami változás van, amiről beszámolhatunk a hallgatóknak, viszont most, július 9-e, Várkert Bazár Öntőház udvara, ide kell elmenniük, hogy részt vegyenek a Balázs Elemér Group koncerten, én pedig kívánom, hogy rengetegen legyenek.
2: Nagyon szépen köszönjük, nagyon örülök, hogy részt vettem a műsorban, és nagy szeretettel várok mindenkit a koncertre.
1: Az elmúlt percekben Balázs Elemért hallhatták, jazzdobos és zeneszerzőt, a magyar jazz élet egyik meghatározó szereplőjét, a Balázs Elemér Group alapítóját.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Szentendrei úton be.

0: felé a Mátyás Király útnál, illetve a Nagykörösi úton a Hoffel-Arbet utca közelében sávlezárásra készüljenek. Lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a Budai alsó rakparton a Petőfénál észak irányban, illetve a Margit hídtól délre, valamint a Szél-Kálmán tér közelében. Akadozik az előrejutása a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál. A Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé tart a villamospálya karbantartása, ezért sáv elhúzással a két külső sáv járható, innen nem lehet egyik irányban sem a Salgó-Tarjáni utcába kanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig. A Robert Károly körúton az Árpád híd felé az állatkerti felüljárón a külső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. A 10. kerületben a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál burkolatot javítanak, ezért sávlezárásra kell készülni mától péntekig, itt is torlódásra készüljenek. A 93-as és a 200E autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévézi utca megállóban nem áll meg. Siling Zsolt, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, abban is a nyitányt, 3:40 van, és most ismét egy programajánlat érkezik. Nemzetközileg elismert kortárs festők műveit mutatja be nyáron a Virág Judit Galéria, ide hívok mindenkit. Frissítő művészeti koktéllal lepi meg nyára a festészet rajongóit a Virág Judit Galéria. Augusztus 20-áig láthatják az érdeklődők a magyar modern és kortárs művészet meghatározó alkotóinak képeiből rendezett kiállítást. A modern klasszikusok például Bak Imre, Keserű Ilona, Maurer Dóra és Rozsda Endre mellett feltűnnek a fiatalabb alkotók, mint Baranyai Levente, Csató József és Király Gábor művei is. A nyári forróságban ez egy üdítő ingyenes program, amely a képzőművészet szerelmeseinek kedveskedik, és a helyszín, ne felejtsék el, a Virág Judit Galéria, a Falk Miksa utcai galériában a legnagyobb magyar kortárs alkotók munkáit állítják ki. A kiállítás augusztus 20-áig látogatható, de nem a kortárs tárlat lesz az egyetlen látnivaló a nyáron, ugyanis meghosszabbítják a modern magyar luxus kerámiákból rendezett kiállítást is a galériában. A Deforma csoport ritka porcelán csodáit felvonultató tárlat úgy szintén augusztus 20-áig látogatható. Érdemes a Falk Miksában végig sétálni, és akár egy ilyen délutánt is eltölthetünk ott a belvárosban. Szebbnél szebb és csodálatosabbnál csodálatosabb képzőművészeti alkotásokat megcsodálva. Ha így döntenek, én nagyon jó szórakozást kívánok hozzám!

0: A Klasszik Rádió 92.1-et hallgatják, és abban is a Nyitányt. 2026. július 8-a van, szerda délelőtt, hiszen hamarosan 10 óra lesz. Én a napi útravalóval köszönöm meg a figyelmüket, és kívánok további nagyon kellemes napot. Az elmúlt 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útravaló. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: Ismert fel mélyen, hogy a jelen pillanat az egyetlen, amivel valójában rendelkezel.
2: Következik Antonio Vivaldi 4 évszak nyár első tétel. Előadja a Liszt Ferenc Kamarazenekar.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Az alaptörvény újabb módosításáról tárgyalt az országgyűlés. Olcsóbb lett a kötelező, de drágult a kaszkó. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. Eszerint egyebek között megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök mandátuma, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában az igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig tartó átmeneti időszakban biztosítsa a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz közölte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Felfüggesztette a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét az országgyűlés, így azt a következő tanévre már nem kell alkalmazni. Az indoklás szerint a jelenlegi rendszer nem alkalmas a pedagógusok munkájának valós mérésére. Az új szabályozást a kormány szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával kívánja kidolgozni. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét, és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az elfelvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A jelentkezőknek érdemes ellenőrizniük az elérhetőségeiket és figyelniük az e-felvételi üzeneteit. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. Csökkentek a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási díjak, de a kaszkóárak emelkedtek a második negyed évben. Az egyik biztosítás közvetítő adatai szerint a KGFB átlagdíjak 12%-kal 58 000 forintra mérséklődtek. Ugyanakkor a teljes körű kaszkó szerződések csaknem 213 000 forintra drágultak, ami majdnem 4%-kal több, mint az előző év hasonló időszakában. A biztosítók ajánlatai jelentős eltérést mutatnak, ezért az évforduló közelettével érdemes alkuszi összehasonlító oldalakon tájékozódni. Mostantól kibővített formában érhetők el a MÁV csoport havi késési statisztikái, jelentette be a közlekedési miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, hogy ettől nem fognak pontosabban járni a vonatok, de a kormányzat nem eltitkolni, hanem megoldani szeretné a hazai közösségi közlekedés problémáit. Ehhez pedig elsőként szembe kell nézni a valós helyzettel. Mint írta, ezért tették újra elérhetővé az elektronikus mozdonyszolgálati információ oldalát, és indították újra a vonati infót is. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másod többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 23, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ferencváros 1792-ben első Ferenc trónra lépésekor kapta a nevét. A Mester utca neve a 19. század második felének nagy ipari fejlődésére utal. Ennek a korszaknak az emlékét őrzi még a 9. kerületben található Vágóhíd utca, Gőzmalom utca, Gabona utca és Ipar utca is, hiszen ezen a környéken gőzmalom, húskonzervgyár, árpagyöngygyár, illetve marhavásár is működött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Szent Lukács gyógyfürdő területén a hőforrások energiáját eredetileg más célokra használták. A lőpor és gabonamalom egyik tornyának romját a helyreállító munkálatok során tárták fel, ez ma is látható az épületben. A fürdőt a 19. század óta nem csak a pihenés és rekreáció miatt keresték fel, hanem a társasági élet központja is volt. Nagyjaink közül gyakran megfordult itt Kodály Zoltán, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Makk Károly, Kállai Ferenc és Örkény István is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerhéj Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A spiritizmusnak neves magyar képviselői is voltak a 19. században. Gróf Szapáry Ferenc például magnetizáló gróf néven vonult be a köztudatba, miután a bécsi mesmerféle delejezéses gyógyítást kitanulta. Leginkább gazdag nemesi feleségek unalmát üzte el, és a fejükbe beszélte, hogy igazából nem is betegek. Mindeközben színes leplekbe burkolózva, vízes hordók között lejtett furcsa táncokat. Szapáry gyakran megfordult Arany János családjánál is, aki ugyan szkeptikusnak vallotta magát, de több tucat asztaltáncoltatáson vett részt. De más ismert neveket is találunk a spiritiszták között. Madács Imre fia például apja könyveit cserélgette okkultista irodalomra, és Jókai Morról is följegyezték, hogy látogatott szeánszokat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon, magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Napos felhős idő lesz, néhol zivatarokkal. Hamarosan megtartják a magyar Péter Volodymyr Zelenszkij kétoldalú találkozót. Sok gyereket vár idén is az erdélyi Erzsébet tábor. Jó napot kívánok, Seyfried Adél vagyok. A NATO csúcson már egyeztettek, de hamarosan kétoldalú találkozó is lesz az ukrán államfő és a miniszterelnök között. Az Ankarában tartózkodó Magyar Péter újságíróknak megerősítette, hogy a kormány álláspontja egyértelmű. A háborúban Ukrajna az áldozat, Oroszország az agresszor, és Ukrajnának joga van megvédeni a területét. Hozzátette, Magyarország továbbra is humanitárius segítséget nyújt az ukránoknak, de fegyvert és katonát nem küld Ukrajnába. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Két helyszínen még mindig oltják a raktárépületekben keletkezett tüzet. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember köztük a járművezető megsebesült. Több mint 10 órán át tartott az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi között megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvénymódosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Holnapig módosíthatják a felsőoktatásba jelentkezők a megjelölt szakok sorrendjét és pótolhatják a hiányzó dokumentumokat az e-felvételi rendszerében. Az oktatási hivatal közölte, hogy a szakok sorrendje egyetlen alkalommal változtatható meg, új képzést azonban már nem lehet felvenni. A ponthatárokat várhatóan július 23-án este hirdetik ki. 1500-an nyaralhatnak augusztus végéig az erdélyi Erzsébet táborban, az elmúlt években felújított 2,5 hektáros területen, játszótér, kötélpálya, kalandpark, új közösségi épületek, mezítlábas park és felújított sportpályák is várják a gyerekeket és kísérőiket, Magyarországról és Erdélyből egyaránt. Az egyhetes szállás, a napi 5-szöri étkezés, az egészségügyi ellátás, az összes program és az utazás mindössze 1000 forintos kiadást jelent a családoknak. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az M3-as metró harmadik szakaszát 1981. december 30-án helyezték üzembe. 2,4 kilométerrel és további három állomással. Így már az élmunkás, azaz Lehel térig közlekedett a kék metró. Ennek a rövid szakasznak az átadásával a keleti, a nyugati és a déli pályaudvar is elérhetővé vált metróval. Az akkor még Marx térnek nevezett nyugati téren Budapest legnagyobb föld alatti terét alakították ki, és a felszíni tömegközlekedés rendszere is megváltozott.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.-20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Rákosi bunker egy korábban titkos atombunker Budapest belvárosa alatt. 39 méter mélységben helyezkedik el a Kossuth tér és a Szabadság tér között. Közvetlenül kapcsolódik a 2-es metróhoz és a Magyar Dolgozók Pártjának volt székházához, ahonnan vész esetén azonnal le lehetett volna menni a biztonsági zónába. Korábbi híresztelések szerint rabokkal építették, de a valóságban vidékről lefüggönyözött buszokkal Budapestre szállított bányászok dolgoztak rajta, akik úgy tudták, hogy a 2-es metrót építik. A sosem használt bunkert olyan levegőszűrő rendszerrel szerelték fel, amely a radioaktív por megszűrésére is alkalmas lett volna. Emellett hatalmas víztartály és 2 generátor is található a föld alatt. A létesítmény állapota mára már nagyon leromlott. A szellőztető berendezések azonban működnek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületi Lipót mező a nevét első tulajdonosáról, Göbül Lipót budai Molnárról kapta, aki ezt a területet Buda városától az 1820-as években vásárolta meg. A majorságban Göbül vendéglőt létesített, ez is hozzájárult, hogy a környék népszerű kiránduló helyé vált. A Páfrány utcai épületet utoljára üzemi konyhaként használták. A kis Hárshegyi lejtőn első Ferenc József rendeletére 1868-ban épült fel a Magyar Királyi Országos Tébolyda, melynek nevét később Országos Elme és Ideggyógyintézetre változtatták. Ezután a Lipót mező generációkon keresztül mintegy az Elmegyógyintézet szinonimájává vált, amit sárgaházként is emlegettek. Végül Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet néven működött egészen 2007-es bezárásáig. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Napos felhős idő lesz, néha zivatarokkal. Több ukrán várost is támadtak hajnalban az oroszok. Kritikus a tatai Üreg-tó vízszintje. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Magyarország hisz a NATO erejében és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és drón támadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Irakban folytatódott Ali Hamenei több napos gyászszertartása. Irán volt vallási és politikai vezetőjének halotti imáját a síta iszlámban szent városként jegyzett Nedzsevben tartják. A szertartás után a koporsót Kerbelába viszik. Az Iránt 37 éven át irányító Hameneit, akivel február végén amerikai légicsapás végzett, holnap szülővárosában a szintén spirituális jelentőséggel bíró Mesedben helyezik végső nyugalomra. Több mint 10 órán át tartotta az alaptörvény 17. módosításának általános vitája, melyet tegnap késő este zárt le az országgyűlés. A javaslat szerint a többi közt megszűnik Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, 3 ciklusban korlátozzák a parlamenti képviselőséget, valamint a vármegyék és főispánok helyett ismét megyék és kormány megbízottak lesznek. Zárszavában Görög Márta igazságügyi miniszter kiemelte, az alaptörvény módosítás célja, hogy az új alkotmány elfogadásáig biztosítsák a demokratikus állami működés alkotmányos feltételeit. A Fidesz jelezte, hogy sem a részletes vitában, sem a szavazáson nem vesznek majd részt. Kritikusan alacsony a tatai Üreg-tó vízszintje, írja a 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, máshogy többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható. A Balaton 22, a Velencei tó 21, a Tisza tó 26 fokos.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A pestszentlőrinci Ferihegyváros rész Májerfi Ferenc serfőzőmester szőlész után kapta a nevét. Májerfi a lovaregylet alapítója és Széchenyi István közeli barátja volt. A szentlőrinci Grassalkovics birtok egy részét megvásárolta, így szőlőiskolát is létesített, ahol új fajtákat nemesített ki akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. Ezt a területet nevezték el róla később Ferihegynek. Bár valódi hegy itt sosem volt, csak homokbuckák, amikre a német származású földbirtokos igazi hegyekként tekintett. A 140-150 méter magas buckákat 1940-ben a reptér építésekor elegyengedték, de a terület neve továbbra is Ferihegy maradt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben találjuk a Hankóczi Jenő utcát. Hankóczi mezőgazdasági kutató a búza és liszt minőség kérdésének szakembere volt. 1905-ben találta fel a farinométert, amivel a tészta nyújthatóságát lehetett megállapítani. Ezt továbbfejlesztve létrehozta a farinográf lisztvizsgáló és minősítő műszert. Az általa kidolgozott módszer az egész világon elterjedt. Kezdeményezésére indult el a minőségi búzatermesztés Magyarországon.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987 májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját a Hősök tere és a Körön között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Véradásra hív a Vörös Kereszt. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvény módosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. Magyarország hisz a NATO erejében is abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastrukturális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit, egy utas a helyszínen meghalt. 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. Minden egészséges 18 és 65 év közötti legalább 50 kg testsúlyú felnőtt jelentkezhet véradásra. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Tegnap 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 centit is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másutt többnyire napos időre számíthatunk, sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél. Napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan 3 gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics-féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1956-os forradalomban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem számos orvostanhallgatója, oktatója és dolgozója vett részt, elsősorban a sebesültek ellátásában. A szovjet invázió után közülük sokan emigrációba kényszerültek, másokat viszont elért a kommunisták bosszúja. A következő évtizedtől megélénkültek a külkapcsolatok, így sikerült lépést tartani a nemzetközi trendekkel. Megindult a német és az angol nyelvű oktatás, és olyan fejlesztésekre is sor került, mint a nagyváradtéri elméleti épület megépítése. Az intézmény az ezredfordulón olvadt össze a Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem karaival, valamint a Magyar Testnevelési Egyetemmel. Így jött létre a Semmelweis Egyetem, melynek első közös tanéve 2000. szeptemberében kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A második kerületben található hármas határhegyi repülőteret 1933-ban nyitották meg, ezzel újrakezdve az első világháború után a magyar repülést. Az új géptípusok nagy részét itt tesztelték. Az üzemeltető Műegyetemi Sportrepülő Egyesület tagjai a saját maguk által tervezett és megépített gépekkel repültek. A remek konstrukciók sikeresek lettek, később nagymértékben elterjedtek Magyarországon. A gépek túlnyomó része a legismertebb magyar szakember, Rubik Ernő munkáját dicséri. Élete során körülbelül 25 vitorlázógépet és 5 motoros tervezett. 1997. márciusában halt meg, fia, ifjabb Rubik Ernő készítette a világsikerré vált bűvös kockát. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Puskás Ferenc minden idők egyik legnagyobb labdarúgója volt. George Best, a Manchester klasszisa így emlékezett meg róla. Puskás és én edzők voltunk egy ausztráliai akadémián. A gyerekek gúnytűztek a súlyából és a korából. Úgy döntöttünk, hogy a srácok kihívhatnak egy edzőt, hogy az el tudja találni a kapufát 10-szer egymás után. Ők természetesen az öreg, kövér trénert választották. Meg kellett tippelni, hányszor sikerül majd neki. A legtöbben 5-nél kevesebbet mondtak. Én 10-et. Puskás 9-szer egymás után kapufát lőtt. A 10. lövés előtt a levegőbe emelte a labdát, majd mindkét vállán, a fején és a sarkán is megtáncoltatta, aztán a kapufára ágyúzta azt. Minden srác csendben állt. Végül egyikük megkérdezte, hogy ki ő. Én azt feleltem. Neked csak, Mr. Puskás. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Magyarország hisz a NATO erejében, és abban érdekelt, hogy az Atlanti Szövetség egységes maradjon, jelentette ki a NATO csúcs második napján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, hazánk megbízható NATO tagállam szeretne lenni, a védelmi kiadások fokozatosan emelkedve 2035-re elérik a GDP 5%-át. A kormányfő beszélt arról is, hogy hamarosan kétoldalú találkozót tartanak az ukrán elnökkel, Magyarország pedig továbbra is humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépületek, ipari és infrastruktúrális létesítmények is megrongálódtak. Harkivban 9 ember megsebesült, köztük egy 2 éves kisgyerek is. Több mint 20 családi ház és egy templom is megrongálódott. Herszon egyik kerületében orosz drón talált el egy iránytaxit. Egy utas a helyszínen meghalt, 9 ember, köztük a járművezető megsebesült. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Mára több észak-olasz nagyvárosra közepes, narancssárga riasztást adtak ki. Firenzében viszont holnap már a legmagasabb vörös kód lép életbe. A tetőzés vasárnap várható. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Délnyugaton és északkeleten lehetnek záporok, zivatarok, másút többnyire napos időre számíthatunk. Sok helyen megerősödik, időnként viharossá fokozódik a szél, napközben 26-31, késő este 15-25 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest hosszú története során a ma is működő csatornázási rendszer különböző módszerek felhasználásával alakult ki. Már a római korban épültek vízvezetékek, fürdők és csatornák. A harmadik században a középületekben és lakóházakban vízöblítéses illemhelyek voltak. A szenny és csapadékvizeket csatornahálózat gyűjtötte össze és vezette a Dunába. Azonban a népvándorlás évszázadaiban a római közművek nagy része elpusztult. A középkorban a szennyvizek az utcák kövezetén folytak, a járványok állandó veszélyét hordozva. Helyenként azonban már foglalkoztak a problémával. Budán a királyi vár vízemelő szerkezete 1416-ban készült el, majd Mátyás uralkodása idején vízvezeték is épült, bár az emberek nagy része ekkor még egyáltalán nem tartotta fontosnak a csatornázás ügyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A síkságon elterülő Pestet hadászati védelmi okból Mátyás király fallal vetette körbe. A Dunától indult, és a jelenlegi Kiskörút vonalán végighúzódva szintén a Dunánál ért véget. A városfal majdnem 2 kilométer hosszú volt, és az 1780-as évekig érintetlen maradt. A 18. század végére Pest rohamos fejlődését, gazdasági megerősödését akadályozta a várost körülvevő, azt szinte a külvilágtól teljesen elzáró fal. Vonala azonban Pest további fejlődésében szinte minden korszakban fontos szerepet kapott. Erre az útvonalra épült a reformkori kulturális fellendülés és a városi kereskedelem számos intézménye, köztük a Nemzeti Múzeum, a régi képviselőház, a vásárcsarnok és a fővámház is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Nagyszabású színházi élmény, Victoria Operett a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Magyaros dallamvilág, a Bécsi Operett eleganciája és az amerikai jazz lendülete egyetlen estén, július 17-én Haraszti Elvirával, Dolhai Attilával és Trokán Péterrel a főszerepben. Margit-szigeti-színház.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos felhős idő, jövő héten is lesz két napos rendkívüli országgyűlés. Kritikus a Tatai Öregtó vízszintje. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egyen intézkedett. Újabb orosz rakéta és dróntámadás érte hajnalban Ukrajnát. A fővárosban, Kijevben egy ember meghalt, ketten megsebesültek. Lakóépület

0: gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Kritikusan alacsony a tatai öregtó vízszintje, írja 444 a kemma.hu-ra hivatkozva. A vízügyi szakemberek szerint a rendkívüli aszály után a hétfői eső ugyan megállította a tóapadását, de az érdemi javuláshoz napokig kellene esnie. Kedden 171 cm volt a vízszint, ami a meleg és a szél hatására naponta akár 1-2 cm-t is apadhat. Abban bíznak, hogy a közeli patakból folyamatosan érkezik utánpótlás. Utoljára 2003-ban volt ilyen súlyos az aszályhelyzet. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakobinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Szél-Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő II. Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksári úti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsem likört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Létrejött a megállapodás az uniós forrásokról. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját. Holnap eleinte sok napsütésre készülhetünk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Megállapodott a magyar kormány és az Európai Bizottság a befagyasztott uniós források feloldásáról. Összesen 16,4 milliárd euróról van szó, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter közölte, Brüsszelnek nem ideológiai elvárásai voltak. A pénzt eddig az előző kormány korrupciója blokkolta. A Tisza kormány ezért zéró toleranciát hirdet, és benyújtotta Magyarország csatlakozási szándékát az Európai Ügyészséghez. Ursula von der Leyen a bizottság elnöke megerősítette, a mérföldkövek teljesítése miatt 4 milliárd 200 millió eurót azonnal át is utalnak az országnak. Emellett a magyar diákok a következő tanévtől újra részt vehetnek az Erasmus programban. A Fidesz közleményében élesen bírálta a megállapodást. A kormánypárt szerint Magyar Péter, idézem, eltitkolja a paktum részleteit, és követelik annak azonnali nyilvánosságra hozatalát, különösen a migráció, a rezsicsökkentés és a nyugdíjak ügyében. A Velencei Bizottsághoz fordult Súlyog Tamás köztársasági elnök, miután nyílt konfliktus alakult ki a Sándor Palota és az új kormány között. Az államfő hivatalának mai közleménye alapján az áprilisi választások óta a kormány és a miniszterelnök részéről olyan nyilatkozatok hangoztak el, amelyek politikailag próbálják ellehetetleníteni a köztársasági elnököt. Átmenetileg kisebb létszámmal működik a fővárosi közgyűlés, miután a tavaszi parlamenti választások miatt több képviselő is távozott a testületből. Az áprilisi választások nyomán 5 fővárosi képviselő szerzett országgyűlési mandátumot. Az ő pótlásukról később dönt a választási bizottság. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, így a testület jelenleg 33 helyett 29 képviselővel folytatja a munkáját. A parlamenti távozások miatt szinte az összes nagy fővárosi frakció élén személyváltozások történtek, miután a korábbi vezetők, köztük Szentkirály Alexandra és a miniszterré kinevezett Vitézi Dávid is távoztak a közgyűlésből. Tordai Attilát, a Semmelweis Egyetem tanszékvezető egyetemi tanárát kérte fel az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatói feladatainak ellátására az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közösségi oldalán közölte, hogy a szervezet átadás átvétele már megkezdődött, és az intézmény működését teljes körűen átvilágítják majd. A rendőrség előállította K. Endrét, a kegyelmi ügy kulcsfiguráját, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság szóvívője. K. Kristóf megerősítette, hogy a férfi gyanúsítottként hallgatják ki hamis tanúzás miatt. Hozzátette, hogy K. Endre ellen jelenleg is eljárási cselekmények folynak, és további eljárásokra is sor kerül majd. Végül az időjárásról. Holnap eleinte sok napsütésre számíthatunk, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Záporzivatar inkább északkeleten fordulhat elő, az északnyugati szél megerősödik. 24-30 fok valószínű holnap délután. Köszönöm a figyelmet! A híreket Szabó Katitól hallották.
0: Kezdődjön az Intermezzo. A mikrofonnál Bálint Edina.
3: Jó estét kívánok! Július elején, ráadásul a hét kellős közepén, hiszen szerda van, talán néhányan már a szabadságukat töltik, nekik jó pihenést, a többieknek pedig kitartást, és hát bízunk benne, hogy velünk tartanak a folytatásban is. Hamarosan az Impresszió rovatban Erox Martini, zeneszerző énekes lesz majd a vendégem. Aztán 5 és 6 óra között az erdőkről lesz szó, arról, hogy hogyan élnek és működnek Budapest erdei. Ritling István, a Pirisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője jön majd el hozzánk. Most pedig az Intermezzóban Haydn D-dur zongora versenyének első tétele következik.

0: Impresszió a Klasszik Rádió 92.1-en Bálint Edinával.
1: A vonalban Erox Martini, zeneszerző, énekes. Szervusz Erox, szeretettel köszöntelek.
2: Sziasztok mindenki. Üdvözlöm Olaszországból.
1: Tényleg? Ott vagy?
2: Igen.
1: Az igen, merre?
2: Szicíliában.
1: De jó neked. És mit látsz most, ha magad elé nézel?
2: Elé van egy nagyon gyönyörű tenger. Nagyon-nagyon kék, és nagyon süt a nap.
1: Ó, hát figyelj, Erox, szerintem sokan cserélnének veled, én is. Gyere te ide a stúdióba, jó, én megmegyek oda. Na, de hát az olasz hangulatot idehozod, augusztus 22-én ugyanis egy különleges koncert lesz Budapesten, a Dolce Vita és a legendás Száremói Dalfesztivál hangulata.
2: Igen, az augusztus 22 a Száremói Fesztivál csillaga tartjuk. Először Magyarországon, ahol gyakorlatilag csomó-csomó sztárok találkozni fogunk.
1: A Száremói Dalfesztivál mikor jelentkezett először? Egyáltalán miben áll a jelentősége, Rox? Mit jelentett akkor, hogy hogyan változott, hogyan fejlődött? Szóval amikor azt mondom, hogy Száremói Dalfesztivál, akkor azért van egy generáció, hát a miénk az igen, aki erre emlékszik. És
2: igen, van meg folyton megy, folyamatosan megy a Száremói Dalfesztivál, soha nem megáll, és van, igen, ahogy mondod, a retro generáció, van az új generáció, igen.
1: És mennyiben jelentett mást nekünk akkor a Száremói Dalfesztivál, és mit jelent ma?
2: Hát igen, a magyarok gondolom, hogy természetesen a régi dalfesztivál, a Száremói Dalfesztivál, ez emlékszik például a Ricky Poveri, a Toto Cutugno, Felicità, ugye Gianni Morandi, Tedden Álvajók hozzá, ez a régi, a retro, amit a magyar közösség imádja. A mai világ gyakorlatilag mondjuk egy kicsit újabb, van az Eros Ramazzotti, amit nálunk Magyarországon már nagyon-nagyon népszerű, és nagyon-nagyon majdnem minden év jár, ő is koncertezni. Hát remélem, hogy közeljövő tudunk adni egy több ízlés ebből a koncert, ez a fesztivál, ahol több olasz, akár fiatalok, olasz nőveszeket, aki a Száremói Fesztivál járnak, osztatunk itt Magyarországon, és ki tudja, majd egyszer meg a magyarok is elviszünk Olaszország.
1: Egyébként a 76. Száremói Dalfesztivál volt idén, februárban. Február 24-e és 28-a között, szóval ez is őrületes számát lesz, 80 éves lesz majd.
2: Igen, 80 éves lesz majd, igen, így jól mondtad.
1: Most, augusztus 22-én kiket hoztok Budapestre, hogyan elevenedik majd meg a Száremói Dalfesztivál hangulata? Egyáltalán ez a bizonyos olasz feeling, amit azért olyan sokan szeretünk.
2: Hát igen, Erina, ez a Száremói Fesztivál csillag új átkonkeztani, pontosan hogy a magyar közösség kapja ez a hízet, hogy az olasz művészeket. Mert természetesen ez egy fesztivál lesz, és nem egy dal verseny fesztivál, mert ez az igazi Száremói Fesztivál, egy dal verseny. Itt viszont mi ünnepeljünk ez az olasz fesztivál, amit nagyon-nagyon népszerű művészeket hogyan szeretelni, mint az Adriános Jelentán, hogy Lütz Show lesz meg a Ricky Power, aki ünnepeljen a 60 évei forduló, lesz az Andrea Morricone, a Morricone fia, aki örökült a fédesápjáról az összesen műk, aki el fogja előadni az NBN Dome-ra.
1: Mi a sikerük titka, amit gondolsz? Mi az, amit tudnak az olasz énekesek, tényleg több generáción keresztül? Hogy hogyan fogalmazható meg ez a hangulat?
2: Hát én úgy gondolom, ez a fajta lazasság, ezt a dallamos zene, és ezt a vidámság, és sokszor ezt a zene, amit nagyon a szívről, megy az ember, ugye szerintem ez a titka, amit az ember nagyon tetszik. Elsősorban természetesen szereti bulizni, és nincs jobb, mint például Ricky Poveri lassát, amit ezt az egész világ elenekelte már, és az ember természetesen nosztalgiáznak, és ott akarnak lenni, mert szeretne veled táncolni, bulizni és ennek élni együtt. Szerintem ez a titka. Másfél évvel ezelőtt, amit csináltunk, a kortalan az egész. Nem tudtatod, hogy akár 25-30 éves, vagy 60-70-40, ez nagyon mix. Szóval imádja. Adásul ez a szerepérkéti Amerike Poveriról nagyon megnyertek a mai fiatalok, a világok. Mert tudod, ezt a szerep, tudod, melyre gondol. Uh-huh. E confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione. Na, ez gyakorlatilag meg a stádium ennek jelnek ezek a dálokat. Szóval nagyon fordult a világ, ezt a dál. És nagyon-nagyon-nagyon sok fiatalok a suli előtt, az iskola előtt, a bulizás előtt, találkozások előtt, a fiatalok ezt sok helyen előfordulóan játszanak, ennek éljenek.
1: Hát mert ott van benne valahol az életigenlés, ami mindenkit megérint, nem?
2: Igen, azt hiszem igen, pontosan. Igen. Hát amúgy a szöveg is, amit mond, ez lehet egyszerű, de nagyon erős, és nagyon-nagyon értelme van az élet egy olyan a szöveg.
1: Erogsz, és most majd mit fogsz csinálni, ha letesszük a telefont ott Szicíliában?
2: De nézed, én amikor most leteszem a telefon, igazán van meg egy nap, és akkor pihenni fogom még, fogom fürdeni meg egyet, fogok kapni meg egy kis nap. Uh-huh. És utána visszaretülök haza, mert nagyon sok munk vár. Úgy látom, hogy nagyon sokan leszünk, és nagyon-nagyon megköszönöm nektek is, hogy nagyon partner vagytok, és segítsége, hogy mindentőben legyünk, de szerintem ez lesz a következő feladatom.
1: Jó lesz itt is neked, Erox, de azért most cserélnénk veled. Na, Erox Martini, zeneszerző, énekes volt a vendégem itt az Intermezzóban.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Mit művel velünk az internet, a mesterséges intelligencia és az állandó online jelenlét? Erre keresi a választ a Budapest Galéria Bejelentkezve maradok című kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodtató kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jövő pénteken a Gödöllői Királyi Kastély parkjában ad koncertet Nyári Károly Szeres úgy címmel a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként. A kiváló jazzzongorista és énekes évtizedek óta meghatározó szereplője a hazai zenei életnek. A nyáresti koncerten virtuóz zongorajáték, ismert dallamok és meghitt hangulat várja a közönséget a kastélypark varázslatos környezetében. A romantikus esten a jazz eleganciája és a népszerű slágerek találkoznak majd. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál 2 hét múlva pénteken indul. Egyik legfontosabb helyszíne a Panoráma színpad lesz, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja a középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petent között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Bird táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeance.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. A csatlakozási tárgyalások első úgynevezett alapvető fejezetei júniusban nyíltak meg Ukrajna és az Unió között. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a Tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló Tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hévek és a tramtrénjáratok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia-Románában lesz érezhető. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A pesti végállomásuk felé közlekedő BKK autóbuszok Zuglóvas útállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút túloldalára. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttal a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra készüljenek a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig, ugyancsak burkolatjavítása miatt. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
4: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! A budapesti erdőkre sokan egyszerű kirándulóhelyként gondolnak, pedig jóval többet jelentenek ennél. A főváros és környékének egyik legfontosabb természeti és egészségügyi védőhálóját alkotják. Erről lesz szó a folytatásban Ritling Istvánnal, a Pirisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével. Most pedig Haydn F-dur koncertó grosszójának negyedik tételét hallgatjuk meg.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Örülök, hogy eljöttél. Ugye milyen jó a klíma itt a stúdióban?
1: Igen, és csodálatos a környezet itt, hogy a lépcsőn jöttem fel ebbe a szép zöld környezetben.
0: Abszolút. Hát még milyen jó az erdőben, pláne ilyenkor nyáron. Ugye ilyenkor értékeljük csak igazán, miközben hát egész évben kellene. Én azt hiszem, hogy azért többnyire nagy szeretettel gondolunk az erdőkre, és egyre jobban becsüljük, és nem csak azért, mert a fák árnyékot adnak. De mesélj egy kicsit arról, hogy ami itt Budapesten lényeges lehet, hogy vajon mit jelent pontosan a városi erdő?
1: Ugye az erdő fogalmát azt mindenki ismeri. Elsőre arra gondolunk, hogy az a terület, ami fákkal van tele, viszont hogyha a várost és az embert is mellé tesszük, akkor azért látnunk kell, hogy nagyon jelentős különbség tapasztalható a Budapest területén lévő erdőterületek és a távoli vidékek hatalmas hegységein lévő erdőségek között. Ugye, ha a városi erdőt meg akarjuk határozni, akkor az egy átmenetet képez a városi parkok és a távoli területek erdejei között. Igazából ezek tényleg azok az első erdőterületek, vagy az első védvonal úgymond, ami hatalmas emberi terhelésnek van kitéve, és ezek az erdők döntően tényleg az itt élő embereknek az életminőségét szolgálják, abban rendkívül fontos szerepet töltenek be, emellett pedig egy nagyon érzékeny működő ökoszisztémák.
0: A Pilisi Parkerdő milyen erdőket gondoz?
1: Ugye kicsit távolabbról kezdeném ezt a kérdést. Magyarország területének 21-22%-át borítják erdők. Ennek a fele magántulajdonban van, a másik fele pedig állami tulajdonban. Az állami tulajdonban lévő erdőket 22 állami erdőgazdaság kezeli, ebből az egyik a Pilisi Parkerdő. És a 22 közül mi kilógunk a sorból egy kicsikét, mint ahogy a nevünk is mutatja, mi parkerdő vagyunk. Gyakorlatilag a Pilisi Parkerdő a főváros és annak a szűk agglomerációjában lévő erdőterületeket kezelő szervezet. Ez 9 erdészetre oszlik még tovább. Ebből az egyik erdészet, ugye a budapesti erdészet, ami a főváros területén és a nyugati agglomerációban lévő néhány település erdejét kezeli.
0: Mi a budapesti erdők elmúlt 150 évének a története?
1: Hát ugye itt mindenki arra gondolna, hogy hát egy nagyon erős csökkenés végén vagyunk, és most még ennyi erdőnk maradt meg, viszont szerencsére nem ez. A budapesti erdők területi csökkenése az 1800-as évek elejéig, közepéig tartott, és onnan gyakorlatilag egy szemléletbeli változás következett be, mégpedig az itt élő emberek, ez már a kiegyezés és a főváros rohamos fejlődésének az időszaka, rádöbbentek arra, hogy az itteni életminőség szempontjából rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű erdővel rendelkezzen ez a terület. És így az egyik első döntés az 1870-es években született, amikor is a város akkori keleti határvonala mentén egy 100 öl széles erdősáv telepítéséről döntöttek. Ez az 1870-estől 90-es évekig gyakorlatilag létre is jött. Ugye akkor Budapestnek a határai még máshol voltak. Ezt az erdősávot látjuk gyakorlatilag a 9. kerület és a 20. kerület határán, ugye a határút mellett, aztán a 19. kerület köki terminál mellett húzódik tovább, majd a keresztúri temető kerítése mellett is a 16. kerületben találjuk meg ennek ugye a sashalmi kiserdőként az utolsó darabját. Ez azért nagyon fontos, mert ez az első vagy a legöregebb olyan erdőterületünk, amely pesti oldalon megvan, lévén a 19. század közepére az itt élő emberek teljesen kiirtották a pesti erdőt, és ezek ma a legöregebb pesti erdőterületek. Majd utána folytatódik a gyarapodás, ekkor a budai oldal következik. Egyrészt Budapest megvásárol Budakeszitől 600 hektár erdőt, ugye ez a 12. kerületben lévő budakeszi erdő. Itt az indoklásra nagyon fontos odafigyelni. Kikapcsolódás, turisztika, rekreáció célzattal 1890-ben történik ennek az erdőnek a megvásárlása, majd utána ugye első-második világháború egy picikét ezen a lendületen visszavesz, és az 50-es, 60-as évektől indul be egy nagyon jelentős újabb erdőtelepítési hullám, ez döntően a pesti oldalt érinti, akár a Péterhalmi erdő, akár a Keresztúri erdő, csak hogy a nagyobb tömböket említsük, ebből az időszakból származik, folyik. És az utolsó erdősítési lendület ugye az a 70-es, 80-as évekre tevődik, amikor is már nem csak Budapesten, hanem az agglomerációjában is szerettek volna 8000 hektár erdőt összesen telepíteni. Viszonyítási számként mondom, hogy ma 5600-700 hektár erdő van Budapesten, ehhez képest egy hatalmas szám ez a 8000, ebből viszont csak 1000 hektár létesült, ez gyakorlatilag, vagy ez a folyamat a rendszerváltás pillanatában megállt, és 1990 óta Budapest területén az erdőterület nem gyarapodott tovább, viszont pozitívat is tudok mondani, nem csökkent.
0: Ja, nagyon jó. De azért jó lenne, ha nőne. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Ritling Istvánnal, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetőjével itt az Intermezzóban.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Én már szinte erdőben érzem magam, ugyan ennek semmi jelen nincs itt a stúdióban, de mondjuk körülvesz minket azért valamelyest az erdő, vagy ilyen erdő közeli terület. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy az emberek általában azt mondják, hogy olyan jó lenne, ha több erdő venne minket körül. Ennek mi a realitása?
1: Itt az elmúlt 30 évre, ha tekintünk, akkor Budapest területén nem sikerült az erdőterületet gyarapítani. A Pilisi parkerdő kezelésében lévő összes területen gyakorlatilag ma már erdő található, úgyhogy mi is szándékunk, bár lenne rá, lehetőségünk nincs, hogy ezt érdemben tudjuk növelni. Úgyhogy én azért azt gondolom, hogy ahhoz hasonló nagyságrendű erdőtelepítések, ami az elmúlt 100 évben történt, ahhoz nagyon-nagyon nagy politikai döntés és akarat lenne szükség, hogy ez bekövetkezzen még egyszer Budapesten. Ami viszont feladat előttünk, és amire azt gondolom, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, az a meglévő erdejeinknek a megfelelő állapotban tartása, vagy pedig a megfelelő állapotba történő hozása. Itt két dologra kell, hogy gondoljunk. Egyik az, hogy ezek az erdők a városi környezet és az emberi látogatás miatt hatalmas terhelésnek vannak kitéve. Gyakorlatilag, ha azt mondom, hogy Magyarországon erdőben egy év alatt 50 millió látogatás történik, a budapesti erdő ennek az egész erdőterületnek az 1/4%-a, de ennek a látogatásnak az 1/3-a itt következik be, akkor látnunk kell, hogy itt az emberi terhelés a 100-szoros. Ez egy akkora nyomás, hogy mindenféleképpen szükséges az, hogy akár a közjóléti infrastruktúrában, akár az erdő kezelésben, a folyamatos erdő fenntartásában nekünk ez nagyon-nagyon fontos feladatokat képez. Másik oldalról pedig, hát egyrészt a nagyváros is egy nem igazi erdei környezet, elég kihívást jelent maguknak az erdőknek, de emellett egy klímaváltozással is szemben állunk, ami azért a terület melegedését, szárazodását idézi elő, és ez a folyamat, ez nem a jövő, hanem ebben már ma bőven benne vagyunk, ezt látjuk a meteorológia adatokból, hogy amikor a mai erdeink születtek, akkor bőven nem ilyen körülményekre tervezték és ültették őket, úgyhogy nekünk egy folyamatos erdőborítás mellett kell tudnunk átalakítani ezeket az erdőket, úgy, hogy 30-50 év múlva is az itt élő embereket megfelelően tudják szolgálni.
0: És hogyan lehet igazodni ahhoz a terheléshez, amit említett itt a Budapest és Budapest környéki erdőkben?
1: Az első és legfontosabb azt gondolom, hogy az a 18 millió embernek a hozzáállása, aki látogatóként érkezik. Hiába dolgozunk mi itt 20 szakemberek ebben a kérdésben elhivatottan, hogy a legjobb irányba tudjuk kezelni az erdőket, ha ez a 18 millió látogató nem vendégként és egy vendéghez méltó tisztelettel érkezik az erdőbe, akkor gyakorlatilag hatalmas károkat tudnak benne idézni. És itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy szerencsére nagyon érezzük az erdőlátogató közönség pozitív hozzáállását és fejlődését, hiszen mondjuk akár egy erdei szemétkérdésre, ha tekintünk, vagy pedig a szabálykövetésre, itt mindenféleképpen egy javulást kell, hogy tudjunk érzékelni és bemutatni a látogatók felé. Másik részről pedig van ennek egy szakmai kérdése is, ahol ugye nekünk, erdészeknek kell feltenni a kérdést, hogy ilyen körülmények között mi az az erdőkép, ami a leginkább képes lesz ezeket a kihívásokat elviselni. És itt mondjuk azt, hogy minél inkább természetessé tudjuk tenni ezeket az erdőket, vagy minél inkább visszavadítani, hogy ilyen kifejezést használjak, annál inkább lesz képes arra a saját immunrendszere, hogy ezeket a kihívásokat el tudja viselni. És föl kell tenni a kérdést, hogy miért nem természetesek ezek a rendszerek, amik minket itt körülvesznek. És itt pedig egy történelmi múltat érdemes megnézni. A budai oldali erdőkről azt kell, hogy tudjuk, hogy a II. Világháború utáni időszakban gyakorlatilag több mint a felét talra vágták. A pesti oldali erdők viszont az 50-es, 60-as években kerültek eltelepítésre a legnagyobb része. Ebből fakadóan ezek vagy mesterségesen létrehozott erdők, vagy pedig már többször talra vágott területek, így szerkezetében, fafaj összetételében nem tudják azt a diverzitást mutatni, amit egy természetes erdő képes lenne.
0: De ezen lehet javítani.
1: Ezen lehet javítani, igen. Itt egyrészt a természet védelmi célú erdőkezelés, de akár azt mondom, hogy ugye mivel nekünk az embert, mint aki ennek az erdőnek egy fontos szereplője is bele kell képzelnünk, a városi erdőkezelésnek a célja a folyamatos és minél természetesebb erdőkép kialakítása kell, hogy legyen.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem itt az Intermezzóban Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője.
2: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
3: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset történt a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utcai felüljáró közelében. Baleset nehezíti a közlekedést a Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kerepesi út után a külső sávban, valamint a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után, szintén a külső sávban. Lezárták a buszsávot a Tököli úton kifelé a Hungária körút előtt, mert beszakadt az útpálya. A pesti végállomásuk felé közlekedő BKK autóbuszok Zuglóvas útállomás megállóját áthelyezték a Hungária körút túloldalára. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, tovább az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra készüljenek a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig, ugyancsak burkolatjavítása miatt. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévéző utca megállóban nem áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
3: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészetvezetője. Ugye korábban már beszéltünk arról, hogy miben különbözik a klasszikus erdő és a városi erdő, de vajon a látogatottságban van-e bármiféle eltérés?

0: Arról már beszéltünk, hogy a látogató számban egy százszoros terhelés az, amit itt mérünk ezen az erdőterületen. Viszont azt is látnunk kell, hogy az itt élő emberek a városi erdőt teljesen másféleképpen használják. Míg egy klasszikus erdőterület, akár egy dobogókőre, ha gondolunk, vagy egy rámszakadékra, az jellemzően egy hétvégi attrakció. A család felkészül, anyuka összecsomagolja a szendvicset, termoszba megfőzi a kis teát, és elindulunk fölfelé, és egy napos programként a hétvégén ott töltünk el, hogy megnéztük ezeket az attrakciókat. A városi erdők közelről nem egynapos attrakcióként szolgálnak, hanem az itt élő lakosság mindennapjainak a részét képezik. Hiszen, ha csak a Farkas erdőre gondolunk, ami a Káposztásmegyeri lakótelep út túloldalán helyezkedik el, akkor az a több mint 10 000 ember, aki ott él, ő számára a kertet jelenti ez az erdő. Oda megyek ki minden nap sétálni, oda megyek ki este futni, oda viszem ki a kutyát szintúgy sétáltatni este, de ha hétvégén a gyerekeknek szeretnék egy születésnapi zsúrt szervezni, akkor is ugyanarra területre megyünk ki. Így igazából tényleg nem különül el látványosan a hétvégi látogatottság és a hétközbeni látogatottság. Felmerül a kérdés, ugye, hogy honnan tudjuk, hogy ilyen sok ember van kint ebben az erdőben.
1: Árulja el.
0: Amikor ide érkeztem erre az erdészetre, akkor ez 10 évvel ezelőtt volt, akkor gyakorlatilag hát az elődeim azt mondták, hogy van 12-13 millió látogató ebben az erdőben. Hát biztos tudják. És amikor elérkezett a Covid, akkor, hogy hát ebben egy 30%-os növekedést tapasztaltunk. Na erre viszont már volt adatunk, mert az elmúlt 10 évben bevezettünk először látogatószám számláló helyszíneket. Így értem ez alatt az összes például kilátunk, vagy forgalmasabb erdei turista útunkon egy látogatószámláló berendezés került kihelyezésre, ami az adott ponton történő áthaladások számát méri. Ez arra nem alkalmas, hogy a teljes terület látogatottságára adatokat adjon nekünk, viszont arra, hogy mondjuk a Covid idején ténylegesen 30% gyarapodás volt, azt egyértelműen kimutatta. És az igazi áttörés az a tavalyi esztendőben történt meg, amikor is a mobiltelefonok cella információjára vonatkozóan tudtunk adatot vásárolni a mobil szolgáltatótól, és innen nem csak azt tudjuk, hogy a budapesti erdőben mennyi ember van kint, hanem azt is tudjuk, hogy a budapesti erdők különböző kis tömbjeibe, mi szám szerint 37-et különítünk el Budapesten belül, ezekben hány látogatás történik. Milyen időtartalmúak ezek a látogatások? A hét melyik szakaszára esnek? Egy látogató hány másik erdőtömböt látogat még meg? Hányszor érkezik ki egy területre? Ez nekünk rendkívül fontos volt tényleg arra vonatkozóan, hogy lássuk, hogy kik, honnan és mennyi időt töltenek az erdőnkben.
1: És meséljen az eredményekről.
0: Ugye az eredmény egyértelműen, amit az előbb mondtam, hogy igazából az emberek döntően a lakásukhoz legközelebbi erdőterületet keresik föl. Érthető is, hogyha futni szeretnének, akkor nem szeretne 3 buszra még felszállni előtte, hanem tényleg, amit mondjuk 10-15 perc alatt el tud érni a maga lakásától, oda fog kimenni, ott fogja a kutyát sétáltatni, és ott fog futni, vagy sétálni is. Másrészt pedig azt látjuk, hogy amennyire igazából a pesti kis erdőfoltok nincsenek a szemünk előtt, és tényleg a legközelebb lakókon kívül igazából nem is nagyon ismerik az emberek, a legközelebb lakók számára rendkívüli fontossággal bírnak ezek az erdők. És ezt igyekeztünk még megfejelni egy következő lépéssel, kérdőívezést indítottunk el ezekre az erdőterületekre vonatkozóan, ahol pedig egyrészt van egy városi erdőhonlapunk, ezen keresztül tudják a látogatók kitölteni, másrészt pedig minden egyes erdőtömbben kihelyeztünk QR-kódos kérdőíveket, ami alapján egy 30 kérdésből álló kérdőívet tud kitölteni. Miért érkezik ide, milyen élményeket biztosít az erdő a számára, milyen konfliktus helyzetekkel szembesül, milyen ismeretei vannak a városi erdőről, a klímaváltozásról, igazából ezzel kapcsolatban gyűjtöttünk rengeteg adatot, ez több mint 4 000 kérdőív jelen pillanatban, ami kitöltésre került. Másrészt pedig igyekeztünk megszólítani azt az embert is, aki nem megy be az erdőbe, de az erdő mellett lakik. Hiszen az ő számára is rendkívül fontos, hogy a szomszédjában egy erdőterület van. Akár a friss levegő, akár a madárcsicsergés, akár csak a kinéz az ablakon, nem mindegy, hogy egy panelháznak a hátsó tűzfalát látja, vagy pedig egy erdőterületet lát maga előtt, így azért tényleg az itt élő emberek mentális egészségében és testi egészségében is rendkívül fontos, ezt látjuk ezekkel az erdőkkel kapcsolatban.
1: Hát vagy akár mennyire zavarja az erdő mellett élőt a látogatók sokasága?
0: Ez egy teljesen valid felvetés. Egyrészt érezzük azt, hogy egy látogatottabb erdőterület kapcsán a mellette lakónál tényleg zavaró faktorként jelenik már meg a nagyszámú turizmus. Akár az, hogy például tüzet raknak bent az erdőben, és ennek füstje van. Akár az, hogy minden szombaton valaki születésnapot szeretne bent tartani, és azzal együtt ők mondjuk ott hangosabban érzik jól magukat, és ha valakinek minden péntek szombaton ezt kell hallgatni az erdő mellett, az érthető, hogy számára ez már zavaró tétel. Itt jön elő az, hogy nekünk, erdőlátogatóknak hatalmas a felelősségünk abba, hogy kellő alázattal és tisztelettel lépjünk be ebbe az erdőbe, annak érdekében, hogy a másik erdőlátogató jó érzését és erdőlátogatási élményét ne zavarjuk, de mondok még egy fontosabbat. Az erdő magát, az erdőben lakó állatokat és növényeket se zavarjuk, ezért is rendkívül fontos, hogy tényleg kellő tisztelettel használjuk ezeket az erdőket.
1: Hát ehhez edukációra van szükség. Hol nyílik erre felület?
0: Ebben igyekszünk, mint erdészet is minden fronton részt venni. Másrészt társaságunk tulajdonában van a Budakeszi Vadaspark, ami azt gondolom, hogy ennek egy nagyon fontos helyszíne. Több erdei iskolát is üzemeltetünk, illetve rengeteg rendezvényre megyünk el, veszünk rajta részt, akár lakossági sétákat, fórumokat tartunk az erdőbe, ahol ezek a kérdések előjönnek, és erre a beszélgetésre mindenképpen lehetőségünk van. Én azért azt gondolom, hogy az emberek döntő része az tisztelettel tud az erdő iránt fordulni. És van egy kisebbség, aki néha a többségnek az élményét tudja elrontani, de én azért összességében egy pozitív változást, vagy egy pozitív fejlődést érzek ezekben az erdőkben.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Ridling István, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője.

0: Az Intermezzo vendége Ritling István, a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetének erdészet vezetője. Hát én tudom, hogy arról a témáról, amit most feszegetnék, nagyon hosszan lehetne beszélni. Most sajnos annyi időnk nincs, de azért mégis kérlek, próbáld meg összefoglalni, hogy milyen kihívásokkal küzd ma mondjuk a városi erdő.
1: A kihívásokat igazából három csoportra tudnám bontani. Az egyik az, amit a város és az itt élő ember jelent az erdő számára. A másik, amit a természeti környezet, gondolok itt elsősorban a klímaváltozásra jelent, és hát egy harmadik, amiről beszélnünk kell, az ugye a forrásoknak a hiánya, vagy a pénznek a jelentős hiánya. És ha ezen végigmegyünk, akkor ugye tényleg a Budapest térségében azért az ember az itt lévő természeti környezetet az elmúlt néhány száz év alatt nagyon-nagyon átalakította és nagyon erősen hozzányúlt. Gondolok itt például arra, hogy az összes felesleges vizet, ami annak idején létezett, azt levezette a területről, ne ázzon be a garázs, lehessen nyugodtan építkezni, tudjunk területet nyerni akár egy ipari fejlesztésnek, és ezek a vízelvezetések, ezek nem csak az adott területre koncentrálódnak, hanem ez tényleg mondjuk a teljes pesti oldalt jelent, az összes többletvizet elvezettük gyakorlatilag erről a területről. Másrészt pedig maga a város, az akár csak arra gondolunk, hogy milyen füstök, bármi egyéb jelentkezik, vagy a kipufogó gázok, azért az sem jelent egy pozitív környezetet az itteni erdőterületnek. Ugyanígy rengeteg erdőnk, például egy korábbi sítlerakó területén, vagy pedig egy korábbi, már nagyon jelentősen átalakított, lepusztított talajon került kialakításra. És hát ugye a 18 millió látogató, aki ezt az erdőt évről évre felkeresi, ez az egyik oldala. A másik ugye a klímaváltozás, ami nem az a gond, hogy változik a klíma, mert az mindig is része volt a természetnek, hanem hogy olyan sebességű változást indított el az ember, ami messze-messze gyorsabb, mint amihez ezek a természetes rendszerek egy jelentősebb átalakulás, vagy egy jelentősebb pusztulás nélkül tudnak alkalmazkodni. És különösen ez mondjuk a pesti oldali erdőkre igaz, ahol azért alacsony biodiverzitású mesterséges erdőkkel találkozunk, ráadásul ezek az erdőtenyészetnek már nagyon-nagyon a határán vannak, tényleg a sztyepp közelében helyezkednek el. Itt erre kell nekünk tudni úgy szakmai megoldást kínálni, hogy emellett a 18 millió látogatónak az erdő élményét azt ne korlátozzuk. Azaz folyamatos erdőborítás mellett tudjuk ezeket a rendszereket átalakítani. És hát
0: és akkor jön a kérdés, ugye, hogy mindezt miből?
1: Ez egy hatalmasan nagy kérdés. Azt látnunk kell, hogy hosszú évtizedekkel ezelőtt a fővárosi zöld felületeknek a kezelése az mindig is egy kiemelt szempont volt, és ehhez megfelelő források álltak rendelkezésre. Ez a rendszer 2006-ban megszűnt, azóta igazából a kitermelt fából kéne tudni finanszírozni és fenntartani a budapesti erdőt, ami egy teljes nonsens, és ez abszolút nem működik. Úgyhogy egyrészt a Pilisi Parkerdőnek az egyéb egységeitől származó forrás, amit ide át tud csoportosítani Budapest területére. Másrészt az a vállalkozási tevékenység, amit kollégáim végeznek, és annak az eredményét tudjuk visszafordítani a budapesti erdőkre, illetve meg kell említeni gazdasági társaságokat, önkormányzatokat, akik itt székelnek, itt folytatják a tevékenységüket, és az itteni környezetért szeretnének felelősséget vállalni. Viszont azért, ha nagyságrendeket is szeretnénk érzékeltetni, akkor azt gondolom, hogy a Pilisi Parkerdő budapesti erdészetét a Főkerttel lehet nagyságrendileg összemérni. Kettőnk között a terület nagysága az nagyjából egy nagyságrendben van. Mi nagyobbat kezelünk, viszont mi mondjuk muskátlit nem ültetünk. Viszont egy 10-15-szörös eltérés van, akár a létszám, akár a források tekintetében a zöld felület kezelésre, ami azért azt gondolom, hogy nagyon plasztikusan érzékelteti azt, hogy milyen hatalmas kihívásokkal kell megküzdenünk nap mint nap, annak érdekében, hogy azt a 3600 hektárnyi erdőterületet, ami itt a fővárosban a kezelésünkben áll, azt megfelelő állapotban tudjuk fenntartani.
0: Hát akkor jól lenne ezen változtatni, nem?
1: Én azt gondolom, hogy a társadalom zöld iránti érzékenysége az nagyon-nagyon jelentősen változott. És ennek mindig Budapest valahol a gyújtópontja. Itt vannak a folyamatok leginkább, legelőrébb. És azt gondolom, hogy itt el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy ez az út, ez tovább nem járható, ehhez mindenféleképpen forrást kell tudni biztosítani, hiszen az összes jó példánk, amire azt kell, hogy mondjam, hogy európai szintű megoldásokat tudunk kínálni, azok projekt alapúak. A teljes erdőterületre vonatkozó kezelést viszont jelen pillanatban nem tudjuk ezen a szinten megtenni, mert nincsenek meg a forrásaink. És itt a projekthez is azt hozzá kell tenni, hogy ez külső forrás. Hogy ez jellemzően vagy önkormányzati, vagy pedig gazdasági társasági támogatásból tudjuk megtenni. Miénk a szaktudás, ővék a forrás, amit hozzátesznek.
0: Csak éppen ez ugye nem stabil, ez kiszámíthatatlan.
1: Ez igen, ez az egyik legfontosabb, hiszen egy erdőterület kezelésében nekünk azért hosszú évtizedekre, vagy inkább évszázadra kell előre gondolni. És ebben nem fenntartható az, hogy tényleg egy szerencsés támogatás két évre megold egy kérdést. Nekünk ezt hosszú-hosszú évtizedekre előre biztosítottan kéne látnunk, és tudnunk folytatni a tevékenységünket.
0: Akkor gondolom, most ez irányban tesznek majd lépéseket. Tehát valahogy ezt meg kell oldani.
1: Egyértelmű. Itt egyrészt a parkerdő elindította a maga városi erdőfejlesztési programját, ahol próbáljuk a külső forrásokat becsatornázni a fővárosi erdőterületek kezelésébe. Másrészt azt gondolom, hogy itt előbb-utóbb azért valahol a társadalomnak is, vagy a magyar államnak ebben szerepet kell vállalnia, hiszen az a modell, hogy tényleg kitermelt fából finanszírozzuk a teljes erdőkezelést, beleértve akár az illegális hulladéknak az eltakarítását, bármi egyebet, itt a fővárosban 2 millió ember mellett, ez egy nem működőképes modell.
0: Én kívánom, hogy legyenek eredményesek, hiszen ez mindannyiunk érdeke, mindannyiunknak fontos az, hogy legyenek élő, lélegző erdeink. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok.
1: Köszönjük szépen.
0: Ritling István volt a vendégem, a Pilisi Park Erdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország nem nyújt katonai támogatást Ukrajnának. A MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Magyarország se fegyvert, se csapatokat, se katonai támogatást nem nyújt Ukrajnának, jelentette ki a miniszterelnök a török fővárosból küldött videóüzenetében. A NATO ankarai csúcsértekezletén tartózkodó Magyar Péter közösségi oldalán kiemelte, Magyarország továbbra is kizárólag humanitárius eszközökkel segíti Ukrajnát. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. A magyar kormány képviselőinek jelenlététől teszi függővé az idei bálványosi nyári szabad egyetem és diáktábor panelbeszélgetésein való részvételt több külhoni magyar egyetem. Álláspontjuk szerint a részvételüknek akkor lenne értelme, ha a Tusnádfürdői táborban a jelenlegi magyar kormány képviselői is jelen lennének, és adott lenne a párbeszéd lehetősége, mondta a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora Csíkszeredában. Tonk Márton hozzátette, feltételüket más külhoni magyar felsőoktatási intézmények is osztják, köztük a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem és a komáromi Seje János Egyetem. Már a MÁV Plusz alkalmazásban is elérhetők a vonatinfo adatai. A vonatok, a hívek és a tramtrain járatok mellett a helyközi autóbuszok valós idejű késési adatai is megjelennek, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, a néhány hét alatt összerakott rendszer többet tud, mint a tavaly nyáron az elődje által betiltott információs rendszer. Több városban a helyi közösségi közlekedés járművei is követhetők, továbbá új kereső is segíti az állomások és a járatok gyors megtalálását. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Pest felé a külső sávban, jelentős a torlódás. Tart a műszaki mentés az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrác úti felüljáró előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, valamint a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sáv elhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra számítsanak a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig, szintén burkolatjavítás miatt. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya Kispest felé a Csévéz utca megállóban nem áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Jó estét kívánok, július 8-án gratulálunk mindenkinek, aki Ellák névre hallgat, de ma ünnepelnek még Terézia, Csató, Edgár, Eperke nevű hallgatóink is. Elérkeztünk az Intermezzo utolsó órájához, ennek is az elején Beethoven 3. ezdur Eroika szimfóniájának 3. tétele következik.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Július 17-én különleges nyáresti koncertre várja közönségét Nyári Károly a Gödöllői Királyi Kastélyi Parkjában, ahol Szeres úgy címmel lép színpadra a Sziszi Nyári Színház program sorozatának részeként. A részletekről a művész urat, Nyári Károlyt faggatom, akivel persze a régi ismerettség okán tegeződünk. Szia, kedves művész úr!
2: Szervusz, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm természetesen a hallgatókat is.
1: Egy dolgot tudunk, hogy te a színpadon leszel. Egy koncertet a te esetedben simán el lehet adni 100 zongorával, de valami azt csúgja nekem, hogy itt talán mégsem egyedül leszel.
2: Ez így igaz. Velem tartanak a zenész társaim, akikkel hosszú évtizedek óta együtt játszom, és ez mindig fantasztikus érzés. Természetesen nagyon-nagyon szeretek szólóban egyedül is közreműködni és játszani, és nagyon szereti azt is a közönség tőlem. Ez esetben velem tart egy kis kombó zenekar, és azzal fogjuk szórakoztatni tulajdonképpen a közönséget.
1: Tehát akkor nagyjából hányan lesztek a színpadon? Csak így nagyságrendileg, és még csak fel sem kell sorolni a zenekari tagokat, csak úgy nagyjából.
2: Hát most ezúttal egy 6 fő zenekar fog közreműködni ezen a koncerten, akikkel egyébként a nagy zenekarban is együtt játszunk, ami aztán bővülhet akár egy big band felállása, vagy általában egy szimfonikus nagy koncerttel.
1: Ugye azt olvastuk a sajtó közleményben, hogy most a Sziszi Nyári Színház programsorozat részeként lépsz fel. Tudjuk, hogy a te esetedben vannak ikonikus koncertek, mint például a karácsonyi. Esetleg ebből, vagy ebből a fajtából kialakítanál, vagy szívesen csinálnál egy ilyen nyári rendszerességű valamit? Egyébként ez egy egyszeri lehetőség lesz téged megnézni most?
2: Tulajdonképpen igen, de már voltam 2 évvel ezelőtt is meghívott vendége a Gödöllői Királyi Kastélynak, és ez egy fantasztikus környezet, annál is inkább, mert ugye a Sziszi Nyári Színház és ez a gyönyörű park, ez tulajdonképpen egy olyan atmoszférát tud adni nekünk is, mint előadóknak, és természetesen az odalátogatóknak is egy felejtetetlen nyári élménnyel készülünk, és hát remélem, hogy mindenki számára ez nagyon élményekben gazdagon fog távozni majd.
1: Amikor a művész úr a saját szóviccén kuncog, ami ráadásul még a vezetékneve is, imádom ezt, de inkább a dalokról beszéljünk, például a Szeres úgy, illetve milyen más dalokat tudsz kiemelni, ezek magyar örökzöldek, evergreenek, jazz standardek, mire számíthat a közönség?
2: Hát úgy állítottam össze most a műsort, hogy természetesen a címéből sugallja, hogy Szeres úgy, természetesen a szerelmes dalok, a romantikus dalok, az érzelmekkel teli előadás lesz, és egy felejtetetlen hangulat. Velünk lesznek azok az ikonikus dalok, amik elmaradhatatlanok egy ilyen nyári koncerten, ami természetesen a régi örökzöld, magyar örökzöldekből áll. Természetesen ott lesznek a Sinatra dalai, és ez mindegy különleges hangszerelésbe, mivel hogy külön minden egyes koncerten próbálunk egy kis különlegességet belevinni ezekbe a koncertekbe, különböző szólókkal, különböző jazz standardek is elhangzanak. Tehát egy nagyon színes műsorra készülünk, úgyhogy érdemes ellátogatni július 17-én ide a Gödöllői Királyi Kastélyban.
1: Bizony, tehát a dátum július 17, a helyszín pedig a Gödöllői Királyi Kastély. Ugye a gyermekeid is jócskán benne vannak a zenei életben, lányaid és a fiad is, aki pedig már komoly zongora művész lett. Ezen az estén lehet-e velük találkozni, mert tudom, hogy rendszeresen lépsz fel velük, de olykor te, olykor meg az egész család. Még most éppen melyik verzió lesz?
2: Most egy olyan verzió lesz, hogy én fogok egyedül lenni, de természetesen a nyár folyamán többször lesz olyan is, amikor majd a lányaim, vagyis csak a lányom, mert az Edith lányom fog velem jönni most, mert hogy az Aliz az elutazott most 3-szor Vietnámba, és ott koncert turnézik, különböző zenekarokkal, három jazzzenekarral turnézik, és hát most
1: az igen.
2: Lesz egészen októberig.
1: Az igen. Hát sok sikert neki, neked is gratulálunk, hogy ilyen csodálatos a család, ennyire a zenében él az egész család. A kedves hallgatóknak pedig azt mondom, hogy ha valamelyik program így a nyáriak közül megéri, hogy férfi társaim karon fogják hölgy partnerüket, és egy kellemes estét töltsenek el, mind a környezetet tekintve, mind pedig a zenét, akkor július 17-e biztos ilyen lesz, hiszen ekkor lesz a Gödöllői Királyi Kastélyban Szeres úgy címmel Nyári Károly zongora művész koncertje. A művész úrral beszélgettünk, köszönöm szépen, hogy hívhattunk, és ha majd lesz következő koncerted netán lányoddal, lányaiddal, fiaddal, akkor mindenképpen informálj minket róla. Szia!
2: Köszönöm szépen, és köszönöm a telefont, és hát természetesen informálni foglak benneteket, és még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek szép nyarat és jó pihenést kívánok.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jazz kedvelők számára különleges találkozóhely lesz a Jazz Szövetség udvara, ahol a műfaj legizgalmasabb hazai képviselői mutatkoznak be. A programok a jazz sokszínűségét állítják középpontba, a tradicionális hangzásoktól a modern improvizatív irányzatokig számos stílus képviselteti magát. A koncertek mellett beszélgetések és közvetlen találkozások is közelebb hozzák a közönséghez a magyar jazz világát. Az udvar egyszerre kínál magas színvonalú zenei élményt és barátságos, fesztivál hangulatú közösségi teret. A Roma udvar idén is a cigány kultúra gazdagságát, sokszínűségét és élő hagyományait mutatja be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják az érdeklődőket be a fesztivál látogatóinak. A helyszínen koncertek, beszélgetések, kulturális programok és közösségi események várják.

0: kiállítása, amely augusztus 9-éig várja a látogatókat. A nemzetközi tárlat izgalmas, olykor meghökkentő műveken keresztül mutatja meg, hogyan figyelnek minket a digitális rendszerek, milyen nyomot hagyunk magunk után, és milyen ára van a technológiai kényelemnek. Nem száraz informatikai előadásra kell számítani, hanem elgondolkodható kortárs művészeti élményre, amely a mindennapi életünkről szól. Jó szórakozást kívánunk!
1: Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora, Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten baleset történt a Rákóczi hídon Pest felé a külső sávban, jelentős a torlódás. Tart a műszaki mentés az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Kacsó-Pongrácz úti felüljáró előtt a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Hegyalja úton kifelé a Mészáros utcánál, valamint a Könyves-Kálmán körúton az Árpád híd felé a Mester utca után a külső sávban. A villamospálya karbantartása miatt a Hungária körúton a Salgó-Tarjáni utcánál a Rákóczi híd felé sávelhúzással a két külső sáv járható, és innen egyik irányban sem lehet a Salgó-Tarjáni utcába bekanyarodni. A Salgó-Tarjáni utcát egyirányosították az Asztalos Sándor úttól a Hungária körútig, továbbá az utcából mindkét irányban csak jobbra lehet a Hungária körútra kihajtani. A Róbert Károly körúton az Árpád híd felé az Állatkerti felüljárón lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot. Sávlezárásra számítsanak a Gyömrői úton befelé a Rádai Gedeon utcánál mától péntekig, szintén burkolatjavítás miatt. A 93-as és a 200-e autóbusz Kőbánya-Kispest felé a Csévéz utca megállóban nem áll meg. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és már több esetben beszélgettünk a Szikla Kórházról, valami kapcsán mindig felmerült, de most akkor az egésznek a történetét fogjuk megismerni, illetve azt, hogy mi látható benne, és amit én tudok biztosan, hogy csak vezetett sétával látogatható, tehát nem bóklázhatunk mi ott saját magunk.
2: Ez így van, az első kerületben vagyunk, a Várhegy gyomrában, hiszen a Várhegyről bizonyára sokan tudják, hogy elmondhatjuk, hogy olyan, mint egy sajt. Egy nagy, lyukacsos sajt, tele van barlanggal ugyanis a belseje. Ezeket a barlangokat különben az évszázadok során nagyon sokféle célból használták. Ide el tudtak bújni az ellenség elől, itt tudtak ételt és a bort tartani például, ugye még a hűtőszekrények megjelenése előtt. De a 20. században, az első világháború után a barlangrendszer egy része kapott egy olyan érdekes funkciót, ami hát elkülönül gyakorlatilag a barlangrendszer többi részétől, ugyanis ezt a sziklakórházat tulajdonképpen ezt a részét a barlangrendszernek a második világháború kitörése után 1939-től kezdték el használni, egyfelől óvóhelyként a várban élők, illetve az ott dolgozó tisztviselők számára, ne felejtsük el, hogy a várnegyed akkor kormányzati negyed volt, a másfelől pedig innen működtették a várnegyed légoltalmi szirénáit 1937 és 45 között. Már ekkor is sor került itt némi orvosi ellátásra, hogyha volt erre szükség, de ezt követően Budapest akkori polgármestere Szendi Károly rendelte el a Szikla kórház építését, és ezt az ötletet a Honvédelmi Minisztérium is támogatta. Mivel nem akartak túl sok pénzt költeni az építkezésre, így alkalmazkodtak azokhoz a belső kialakult formákhoz, a barlang termekhez, tehát nem végeztek további robbantásokat, hanem tényleg a barlang termekből szobák lettek, a járatokból pedig folyosók, tehát így tudták a legköltséghatékonyabban megcsinálni az építkezést.
1: Mikortól meddig zajlott az építkezés?
2: 1941 és 43 között zajlott az építkezés, tehát a második világháború vagyunk masszívan a közepén. 1944. februárjára lett ez nagyon fontos, ekkor nyílt meg ugyanis a Székesfőváros sebészeti szükségkórháza, három kórteremmel és az akkori viszonylatban nagyon korszerűnek számító műtővel. Érdekesség, hogy a megnyitón részt vett, aztán később ápolónőként is dolgozott itt, özvegy Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona, főápolónővé pedig Andrássy Ilona grófnőt nevezték ki. De hát mellettük más bárónők és grófnők is részt vettek a ellátásban, és aztán főleg 1944. májustól az amerikai légitámadások után még intenzívebb használatba került a Szikla kórház.
1: Mi volt a feladata ennek a kórháznak?
2: Elsősorban az általános sürgősségi ellátás volt a feladata, és ez a kórház a Szent János kórház felügyelete alá tartozott. 94 ágyas volt maga a létesítmény, de Budapest ostroma alatt nemhogy megtelt az épület, hanem túl is telt. Ha valaki ellátogat a múzeumba, akkor láthatja az emeletes ágyakat, amiket a kapacitás bővítése miatt összetoltak, tehát így a két fekhelyre három beteget is tudtak beköltöztetni, és így tudták majdnem 50%-kal, illetve még több mint 50%-kal is megnövelni a kapacitást. Volt olyan akkoriban, hogy 200-230 fő volt összezsúfolva a kórházba, tehát ez duplája a hivatalos kapacitásnak, és persze közben járványokkal, eszköz és gyógyszerhiánnyal is küzdöttek. Én nagyon sokszor voltam lent, és az elbeszélésekben mindig halljuk, hogy iszonyatos meleg volt lent, beszorult a meleg levegő, az emberi test levegője is, persze ez meleg ágya volt szó szerint a további fertőzéseknek, tehát tényleg pokoli körülmények voltak lent az ostrom alatt. Ennek ellenére megoldották, hogy bár a civilek és a katonák keveredtek egymással, de a nők és a férfiak külön kórtermekben kaptak helyet. Aztán 1945. júniusában megérkeztek a szovjet csapatok, de akkora innen már a legtöbb beteget elszállították, leszámítva néhány járóképtelen német katonát, lehetséges, hogy őket megölték a szovjetek. Aztán a kórház a háború után bezárt, és szinte teljesen kiürítették. Magát a létesítményt pedig egy magáncég, a Vírus Oltóanyag Termelő Intézet bérelte ki, abból a célból, hogy a háborút követően egyre terjedő kiütéses tífusz elleni oltóanyagot kifejlesszék itt és legyártsák. Ez a tevékenység egyedülállónak számított a régióban, és nagyon jól is működött, mint vállalkozás, de aztán 1948-ban jött az államosítás, a céget pedig nagyon hamar felszámolták. Aztán a kórházat ismét felszerelték, új kórtermet alakítottak ki benne, aztán az egészet titkosították. Tehát ez egy szupertitkos projekt volt, és 1956-ban a forradalom alatt ismét megnyitott. Itt mindenkit elláttak a forradalom napjai alatt, civileket, forradalmárokat, katonát, tehát tényleg pártállástól és oldaltól függetlenül mindenkit elláttak, és több gyermek is született a Szikla kórházban. Voltak olyan később felnőttek, akik visszalátogattak a születések helyszínére, ilyen fényképeket is találunk különben a múzeumban. Aztán leverték a forradalmat, a kórház még 1956. decemberéig működött.
1: A forradalom után akkor ezek szerint bezárták, és mikor nyitott újra?
2: Igen, bezárták, aztán 1958 és 62 között átépítették, és kibővítették úgy, hogy vegyi és atomtámadás esetén is használható legyen, tehát itt már egy nukleáris háború esetén használható atombunkerről van szó. Ugye ekkor voltak a legsötétebb évei a hidegháborúnak, tehát ezért volt ez fontos. Továbbra is a János kórház alá tartozott. Akkoriban korszerű gépészeti megoldásokkal szerelték föl, volt benne például légkondicionáló berendezés, de légszűrő berendezés is volt, és hát persze közben zajlott ez az őrült fegyverkezési verseny, aztán a hidrogénbomba kifejlesztésével ez a helyszín és az akkor korszerűnek számító megoldások szinte azonnal elavulttá váltak, úgyhogy az 1960-as évek második felétől már inkább csak a polgári védelem használta ezt az épületet raktárnak. Voltak bevezényelt orvosok és ápolók, akik egészen az 1980-as évek közepéig polgári védelmi gyakorlatokat tartottak itt, de az nagyon érdekes, hogy a Várnegyedben lakók mit sem tudtak arról, hogy alattuk mi zajlik, hogy van itt egy szupertitkos atombunker, hogy itt polgári védelmi gyakorlatok vannak, tehát ez tényleg egy teljesen titkos projekt volt, egészen 2002-ig.
1: Mert hogy itt mi történt?
2: A rendszerváltás követően alig történt itt valami, hiszen megszűnt az ok, amiért ez atombunker, illetve a hidegháborús éveire berendezkedő projekt létrejött. Úgyhogy 2004-ig még lakott itt egy gondnok és a családja az előtéri szolgálati lakásban. Ők rendszeresen cserélték itt az ágynemüket, karban tartották a kórháznak a létesítményét, és aztán 2004-ben átvette tőlük mindezt a János Kórház szakemberi gárdája, úgyhogy 2004 és 6 között ideiglenes használatra a Krétakör Színház kapta meg a Szikla kórházat, itt voltak alkalmanként előadások is, és végül döntés született arról, hogy az egészet múzeummá alakítják át. 2007-ben született ez a döntés, úgyhogy a Szikla kórház, mint múzeum 2008 márciusa óta látogatható, és 2010-ben megkapta az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól a közérdekű muzeális gyűjteményi besorolást. Nagyon különleges ez a helyszín, aki nem volt még mindenképpen ajánlom, tehát viasz figurák segítségével idézik meg a múltat, az ostrom körülményeit, az 56-os forradalmat, orvosi eszközök, az emeletes ágyak, és hát nagyon sok, nagyon szomorú, és hát nagyon tényleg sokkoló fénykép is található, úgyhogy, ahogy mondtad te is, csak vezetett túra séta során látogatható. Amiért ajánlom, hogy nyáron látogassunk el, de hogy ott lent mindig állandó hőmérséklet van, és ha nagyon meleg nyári napok vannak, akkor akár itt is meg lehet húzni magunkat egy pár óra erejéig.
1: Ha tehetik, tehát látogassanak el a Szikla kórházba is.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Erox Martini, zeneszerző, énekes, akivel a Dolce Vitáról is beszélgettünk, illetve a Sanremói Dalfesztivál hangulatáról is. Mindezt annak apropóján, hogy augusztus 22-én egy különleges koncertre készülnek. Aztán 5 és 6 óra között velünk volt Ritling István, a Pilisi Parkerdő Budapesti Erdészetének erdészetvezetője, akivel szó volt a klímaváltozásról, a városi erdőkről, illetve az új szemléletről, arról, hogy hogyan élnek és működnek Budapest erdei. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Suri Boris technikusnak, mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Vége az iráni tűzszünetnek, jelentette be a NATO csúcson Donald Trump amerikai elnök. A döntés előzménye, hogy a végleges béke megállapodásról zajló tárgyalások a múlt héten eredménytelenül zárultak, éjjel pedig kölcsönös légi csapásokat hajtott végre az amerikai és az iráni hadsereg. A bombázást azzal indokolták, hogy tegnap nemzetközi vizeken ért iráni támadás 3 kereskedelmi hajót a Hormuzi szorosban. Teherán azt állítja, hogy saját felségvizén intézkedett. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songauvárosban történt gázolásban 2 fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Holnap gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk, olykor erős lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen, ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A K-híd egy eredetileg főleg vasúti, ma már közúti és gyalogos híd Budapest harmadik kerületében, Óbuda és az Óbudai sziget között. A közel 100 méteres fesztávú híd meglepő módon ferdén vezet a hajógyári Duna ág felett. A kárácsozású szerkezettel épült hidat 1955-ben adták át. Ennek a technológiának a legnagyobb előnye, hogy gyorsan összeszerelhető elemekből áll. Északi és déli oldalára csak utólag szereltek fel járdákat. Az átkelő elsődleges célja az volt, hogy a sziget déli részén akkor még működő óbudai hajógyárnak közvetlen vasúti vágánycsatlakozást biztosítson. Ezért is íveli át a folyót ferdén az építmény. Az idevezető iparvágányokat az óbudai gázjár megszűnése után felszedték, a hídon viszont még ma is megtalálhatóak, ahogyan az állomás épület is a parton. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio, a Papagéno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en. Minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával és Zsolt.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavics ünnepélyes átadására 2003. március 13-án került sor. Az épületet Jánosi György, akkori ifjúsági és sportminiszter avatta fel. A rendezvény nagyszabású klasszikus komoly zenei koncerttel zárult. A megnyitásra március 14-én került sor, mely egy gigantikus komoly zenei koncerttel zárult, Beethoven 9. szimfóniájával, mely szimbolizálta Magyarország leendő belépését az Unióba. A Budapest Sportaréna 2004. május 28-a óta viseli Papp László, háromszoros magyar olimpiai bajnok ökölvívó edző és sportvezető nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palotaőrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Bird táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeansz.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Az Egyesült Államok engedélyezi Ukrajnának a Patriot rakéták gyártását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. Bejegyzésében azt is írta, ahogyan fogalmazott, a vergődő propaganda hazugságaival szemben Donald Trump amerikai elnökkel is bemutatkoztak egymásnak, csak épp nem a nyilvánosság előtt beszélgettek, tette hozzá a miniszterelnök. Az Egyesült Államok engedélyt ad Ukrajnának Patriot légvédelmi rakéták gyártására, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozóján az ankarai NATO csúcs találkozón. Ukrán források szerint ugyanakkor Trump nem pontosította, hogy Washington teljes rendszerekre, vagy csak az azokhoz tartozó rakéták gyártására ad engedélyt. Szakács István aktivistával szembeni ügyben a nyomozóhatóság valamennyi érdemi eljárási cselekményt az ügyészséggel egyeztetve hajtott végre, közölte a belügyminisztérium. A tárca közlése szerint a hatóságok önállóan a jogszabályoknak megfelelően járnak el. Cunyiné Bertalan Judit fideszes politikus, a Védvonal vezetője, szerda reggel azt tudatta az MT-vel, hogy a Védvonal hajnalban értesült az ismert aktivista őrizetbevételéről. A politikus kora délután már arról számolt be, hogy Szakács István otthon van. Autóval hajtott diákok közé egy tinédzser egy bajorországi középiskola területén. A Songau-városban történt gázolásban két fiatal súlyosan megsérült, többen könnyebb sérüléseket szenvedtek. A feltételezett elkövetőt, egy 16 éves fiút őrizetbe vettek. Azt egyelőre nem tudni, hogy a gázoló vagy az áldozatok a középiskola tanulói voltak-e. A rendőrség nagyszabású akciót indított a történtek feltárására. Két év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, köztük saját szakképző intézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Epres kert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem Mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, melyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epres kertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna, kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal. Fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szoborcsoportja. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. 1990 őszén helyezték forgalomba az M0-as autóút 1/B, azaz a 6-os számú főút és az M5-ös autópálya közötti szakaszát. Ezen a déli részen két Dunahíd is épült. Az egyik a Deák Ferenc híd, más néven a Hárosi híd, ami a Duna főága felettivel át. Az akkori forgalomnagyság még nem indokolta a tervekben eredetileg szereplő 2x3 sávos autópálya megépítését, ezért az építők lényegében csak egy fél autópályát hoztak létre. Éppen ezért csak egy hídra volt szükség, amin elfért egy 2x2 sávos autóút, és amin szükség esetén kialakítható a 3 forgalmi sáv. Mivel mára jelentősen megváltozott az M0-as útgyűrű déli szektorának kihasználtsága, elkészítették a Deák Ferenc híd tükörképét, más néven az új Hárosi hidat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Háros-szigeten a 13. században IV. Béla alapított kolostort, de ennek nyomai ma már nem látszanak. A Háros-sziget jó ideje elzárt terület, a Duna-Ipoly Nemzeti Park része. A kép trópusi őserdőre emlékeztet, színek és formák ragyogó kavalkádja. Minden tisztás más és más, a csúcsíves szőlőgótika egyéni remeke, szőlőindákból font, levélfreskóval borított templomi hajó, vagy inkább csúcsíves cseppkő barlang, vagy összhatásában inkább gótikus katedrális. Írja a Háros-szigetről Horgas Lajos természetvédő, azon kevesek egyike, aki járhatott a szigeten.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban lerombolt Ferenc József híd újjáépítése 1946 tavaszán kezdődött el. A terveit Sávoly Pál készítette, de a középső hídrészt az eredeti 1894-es tervrajzok alapján készítették el. Az építés során a budai és pesti parti áthidalásokat is megerősítették, a sérült elemeket kicserélték, megnövelték a kihajlás elleni biztonságot. Az átkelőn, miután úszódaruk segítségével behelyezték a középső részt, helyreállították a villamos vágányokat, a kiskockákból készített kocsipályát, valamint a járdákat. Pénzhiány miatt a pályaszerkezet kiegészítése a Dunából kiemelt, különböző minőségű hídroncsokból készült. Az eredeti díszes korlátokat is egyszerűbbel pótolták. A forgalom 1946. augusztus 20-án vehette újra birtokba felrobbantott budapesti hidak közül elsőként helyreállított átkelőt, ami ekkortól viseli a Szabadság híd nevet.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gomnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gomnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobilappal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Marad a napos, felhős idő. Jövő héten is lesz kétnapos rendkívüli országgyűlés. Gyors ütemben számolnák fel az előző kormány által létrehozott alapítványi irányítási modellt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikerült megerősíteni a világ legerősebb politikai és védelmi szövetségének egységét. Így értékelte Magyar Péter a NATO ankarai ülését a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében. A miniszterelnök egyben megerősítette, Magyarország a megállapodásnak megfelelően növeli a védelmi kiadásait 2035-ig. A jövő hétre is kezdeményezte a kormány az országgyűlés nyári rendkívüli ülésének folytatását. Hétfőn és kedden összesen 7 előterjesztést, köztük az alaptörvény 17. módosítását, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség rendőrségbe beolvadását vitathatják meg a képviselők. Emellett tárgyalhatják a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvénymódosítását, a kőolajtermék előállító különadóját kiterjesztő, valamint az egyes adókötelezettségekről és adótörvények módosításáról szóló előterjesztést. A tudománypolitikai és innovációs államtitkár szerint gyors ütemben kívánják felszámolni az alapítványirányítási modellt, hogy az egyetemek és kutatóintézetek ismét teljes jogú résztvevői lehessenek a Horizon Europe és Erasmus Plus programoknak. Horváth Péter a Science Business lapnak adott interjúban arról is beszélt, hogy a tervek szerint a Hunren Magyar Kutatási Hálózat megújított modellben kerülne vissza a Magyar Tudományos Akadémia fenntartásába, valamint az élvonal alapítványt csökkentett költségvetéssel vonnák össze a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatallal. 2 év felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték azt a borsodi fiút, aki tavaly januárban robbantással fenyegetett meg 46 iskolát, közöttük saját szakképzőintézményét. Annak a levélnek a szövegét használta fel, amelyben pár nappal korábban tömegesen fenyegettek meg iskolákat. Miután kiküldte az e-maileket, 30 oktatási intézményt kellett kiüríteni. Ismét véradásra hív mindenkit az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. A biztonságos nyári ellátás érdekében naponta legalább 1600-1800 véradóra van szükség, de az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt kevesebben jelentkeztek. A helyszínekről és időpontokról az ovs.hu, valamint a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Budapest Sportcsarnok 1999. december 15-én a karácsonyi vásár ideje alatt a tűz martalékává vált. A tűz vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett. A katasztrófa sokkolta a közvéleményt, mivel a BS volt az egyetlen több ezer ember befogadására alkalmas fedett épület, amely számos zenei koncertnek, kulturális eseménynek, sportrendezvénynek adott otthont. Az épület teljesen leégett, helyreállítására nem volt lehetőség, ezért kezdeményezték egy új sportcsarnok felépítését, melynek építése 2001. június 30-án kezdődött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az arany a Duna egész hazai szakaszán előfordul apró pikkelyekben. Egy gram arany megközelítően 100 000 aranypikkelyből áll. A hordalék aranytartalma azonban mindenütt csekély, és összesen hasonlítható más folyókéval. A Duna partján a megfelelő helyen nagyjából 1000 lapátnyi, azaz másfél köbméternyi vizes homokot, sódert kell megmozgatni 1 gram arany kinyeréséhez, tehát kitermelése nem túl gazdaságos. Egy fennmaradó népdal így ismerteti a dunai aranyászok mindenkori anyagi helyzetét. Sokat fárad a vadász, ritkán szárad a halász, mindig rongyos az aranyász. Bár legősibb mesterségeink közé tartozik, Magyarországon jelenleg néhány tucat aranymosó aktív, ők azok, akik rendszeresen mossák a Duna fövenyét arany után kutatva. A Dunán azonban évente 1 millió kilogram arany folyik le a Fekete-tengerbe.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kvassai híd mellett áll a Csepeli gyorsvasút hídja. Építését a pártvezetés rendelte el, és a 3 éves terv egyik beruházásaként készülő Csepeli hév építése indokolta. A vasút nyomvonala ugyanott ível át a soroksári Dunák felett, mint a közút, és egy a közúti híddal szinte azonos vasszerkezetet építettek a tömegközlekedés számára. Az újabb híd pályaszintje azonban körülbelül 1 méterrel magasabban feküdt, mint a 30 évvel korábban épült azonos kiképzésű párja. A híd tervei az Állami Mélyépítéstudományi és Tervezőintézetnél készültek. Tervezői Sávoly Pál és Ritter Mór voltak. A 720 tonna súlyú karbonacélból készült hidat a Mávak gyártotta és szerelte, átadására pedig a gyorsvasút megnyitásakor 1951. május 1-én került sor. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferenc József híd, későbbi nevén Szabadsághíd, eredetileg zöld színű volt, de miután a II. Világháborúban felrobbantották és a felújítást követően nem állt rendelkezésre ez a szín, egy ideig szürkében pompázott. Eredeti színezetét 1984-ben nyerte vissza, amikor egy felújítás során elbontották a teljes pályaszerkezetet, és helyébe vasbeton pálya elemeket építettek. A Fővám tér és a Gellért tér között nyújtózó építmény legutóbbi nagy felújítása 2007-ben kezdődött el. A 21 hónapig tartó munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbetonpályákat, kijavították a pilléreket és a hídfőket, átépítették az út- és villamospályát, valamint a járdát, rekonstruálták a műemlékeket és díszvilágítást is kapott Budapest legrövidebb hídja.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Károlyi kert a belváros legrégebbi kertje. A török hódoltság után Wernlein István kamarai inspektor tulajdona volt. A telken 1696-ban épülő barokk palotát és a hozzátartozó telket több tulajdonos váltás után végül a Károlyi család vásárolta meg. Innen a kert neve. 1919-ben játszóteret létesítettek rajta, majd 1932-ben közkertté nyilvánították. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A központi vásárcsarnok belsejébe 1897-es megnyitásakor kiépített sinek vezettek. Ez tette lehetővé, hogy a vasútvonallal ellátott vidéki települések termelői árut küldhessenek ide. A logisztikai központot a mai milleniumi városrész helyén működő Dunaparti teherpályaudvar jelentette, amely az 1960-as évekig nagyon fontos szerepet játszott az ország és a főváros élelmiszeripari áruszállításában. A Duna felől egy vízi alagúton jól megrakott csónakokkal is lehetséges volt az áruszállítás a központi vásárcsarnokba. Ezt a járatot ma már azonban csak a szemét kihordására használják.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest 17. kerülete a Duna balpartján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákos Csaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Isztria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja a 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty utcai kisföld alatti megállóból a felszínre jutva szembe találjuk magunkat az Andrássy út 69-71 szám alatt található épületkomplexummal, ahol megvetette lábát a hazai képzőművészet és zeneoktatás. A ma képzőművészeti egyetemként és Liszt Ferenc emlékmúzeumként működő épület egykor a képzőművészeti főiskolának, a legelső műcsarnoknak és a zeneakadémiának adott otthont. Jogelődje pedig az 1871-es mintarajziskola volt. A reneszánsz stílusban épült intézményt páratlan alkotások díszítik belül. Már a gazdagon aranyozott stukkókkal díszített oszlopos boltíves előcsarnokba lépve pompás festészeti díszítő munkákat csodálhatunk meg. Láng Adolf saját kezének munkáját, még a belső stukkók Kéler Napóleon nevéhez fűződnek. Sokan nem pénzzel, hanem bizonyos munkák ingyenes elvégzésével járultak hozzá az építkezéshez. Róth Miksa édesapja, Róth Zsigmond például a földszinten látható egyszerűbb ólomüvegek, illetve az első emeleti impozánsabb ablakok elkészítésével. Lotz Károly is közreműködött festményeivel. A lépcsőház félküríveiben az akkori képzőművészeti ágakat, a grafikát, az építészetet és a szobrászatot jelenítette meg, az emelet mennyezetén látható freskóin pedig az alkotó tevékenységek allegóriáit.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A horvát tengerpart egyik legszebb szigetén, Brács szigetén található az Aranypart nevű strand. A strand egy olyan természeti képződmény, amely bármely évszakban fel tudja hívni magára a figyelmet. Pár éve éppen azzal, hogy a híres homokstrandot, amelynek hegye addig egyenesen nyúlt a tengerbe, az óránkénti 70-100 kilométeres sebességgel fújó orkán erejű szél teljesen átformálta. Azóta hegye kelet felé görbült. A képződmény érdekessége, hogy a szél, valamint a tengeráramlatok hatásától függően változtatja alakját, elhelyezkedését és hosszát. A helyiek nem aggódnak a változás miatt. Úgy vélik, hogy ha a nyugati áramlat elég sokáig eltart, a homokstrand hegye teljesen felkunkorodhat, és a közepén akár egy kis tavacska is keletkezhet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupola csarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálos rendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a gróf birtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Bikás Park a város egyik legnagyobb közparkja. A nevét Kis István bikákat ábrázoló szobráról kapta, amely 1980 óta díszíti a kelenföldi lakótelep szívét. A parkot 2015-ben a 4-es metró megnyitása után újították fel. Ma kedvelt játszótér, a kutyafuttató pedig a környékbeli sétáltatók egyik kedvenc találkahelye. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam- és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reformtörekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot. A következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Skála Metró nagyáruházat 1984-ben avatták fel az akkori Marx, mostani Nyugati téren. A Skála évtizedeken át egyet jelentett a széles választékkal és a jó minőséggel. Kereskedelmi filozófiája az egész magyar kiskereskedelem irányát meghatározta. Képi reklámfigurája a kedves, vidám Skála kópé volt, aki nemzedéke kedvencévé vált. Reklámszlogenjeit Én vagyok a Skála kópé, szívem a vásárlóké, egy ország ismerte és dúdolta. Kolodkó Mihály egyik legújabb miniszobrát, a kedves kis figurát a Skála metró előtti virágágyás peremére helyezte, arra is figyelve, hogy utalva a reklámra, piros szíve fémtestén kívül dobog, a vásárlókért.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament bronz oroszlányai közül csak az egyik az eredeti. Az állatok a parlament Kossuth tér felüli bejáratát őrzik. Ha szembefordulunk a kapuval, bal oldalon Markup Béla eredeti szobrát, a másik oldalon pedig egy másolatot láthatunk. A jobboldali oroszlán ugyanis a II. Világháborúban megsérült. Helyette Somogyi József mester készített újat Markup Béla tervei alapján. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2017 májusában Bukarestben egy egyedinek mondható múzeum, a Gics Múzeum nyitotta meg kapuit. A mintegy 200 gicset a múzeum tulajdonosa, Krisztián Lika 2 évtizeden keresztül gyűjtötte. A tárlatot 7 tematika szerint rendezte be, ezek a Dracula, kommunizmus, lakásdíszítés, Róma, modern és saját gics. A múzeum legnagyobb kiállítótermét a Szöktetés a szerályból librettója ihlette. Találunk itt részletgazdag fali szőnyeget, szagosított művirágot, festett porcelánkutyát és Miki Egér matricás, tárcsás telefonkészüléket is. Az állandó gics tárlat mellé a múzeum tulajdonosa egy képzőművészeti galériát akar nyitni, ahol kortárs képzőművészek állíthatják ki a múzeum profiljába illeszkedő munkáikat.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az úttörő áruház eredetileg több épületből állt. Az első itt üzemelő áruházat évekig a Holzer Simon cég működtette. 1945 után Metroáruház néven szövetkezeti tulajdonba került, majd itt nyílt meg újra az úttörő és ifjúsági áruház. 1994-ben elérte a végzete. Megszűnt és hosszú évekig állt üresen, míg megérkeztek az ingatlan befektetők. Az épület együttes egy részében bontás után szálloda és irodaház épült, másik részében lakások találhatók.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kiscelli kastély, ma múzeum, az Óbudai Bécsi út feletti dombon álló barokk stílusú épületegyüttes Johann Etzenhofer bécsi építész tervei alapján épült az 1700-as években, és eredetileg a trinitáriusok kolostora volt. Az egyemeletes rendház északi szárnyához templom simult. Annak idején itt helyezték el a híres ausztriai zarándokhely Mariazell kegyszobrának másolatát, és Kiscell maga is ismert zarándokhely lett. Működött hadikórházként, kaszárnyaként és raktárként is szolgált, majd az elhanyagolt ingatlant 1911-ben Schmidt Miksa bécsi bútorgyáros és műgyűjtő vásárolta meg. Rendbe hozta, egy részét bemutatóteremnek, melléképületeit műhelynek használta. Végül 1935-ben végrendeletében múzeum céljára a fővárosra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Marad a napos, felhős idő. Magyarország növeli a védelmi kiadásait. Gyengébb lehet az idei gabonatermés. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Sikeres NATO csúcson képviselhettem hazánkat Ankarában, fogalmazott a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter hangsúlyozta, sikerült megerősíteni a világ legfontosabb, legerősebb politikai és védelmi közösségének az egységét. A miniszterelnök beszámolt arról, hogy nagyon sok NATO tagállam állam és kormányfőjével egyeztetett, és több hosszabb, rövidebb bilaterális tárgyalást folytatott. Hangsúlyozta, Magyarországnak 2035-ig kell jelentősen a GDP 5%-ára emelni a védelmi kiadásokat. Az Európai Parlament állásfoglalásban üdvözölte Ukrajna uniós csatlakozási folyamathoz kapcsolódó reform törekvéseit, és konstruktív párbeszédet sürgetett az ország európai integrációjának előmozdításáról. A képviselők ugyanakkor további előrelépést sürgettek, egyebek mellett a demokratikus intézmények megerősítése, az igazságügyi reformok végrehajtása és a korrupció elleni küzdelem terén. Ukrán dróncsapás érte egy oroszországi olajszivattyú állomást. A támadás tüzet okozott a tartálypark területén és az állomás termelőegységeiben. A határtól 1500 kilométerre lévő létesítményben évente csaknem 2 millió tonna kőolajterméket szállítanak át az ufai olajfinomítóból. A 27 tartályból álló tartálypark befogadó képessége meghaladja 385 ezer köbmétert. A kedvezőtlen időjárás miatt az átlagosnál gyengébb lehet a gabonatermés. Molnár János István agrárgazdaságért felelős államtitkár közölte, a tavaszi fagy és a csapadék hiány idén nem kedvezett a szántóföldi növényeknek, de az aratás rendben halad, fennakadások nincsenek, a munkálatok jövő héten véget érhetnek. A szakemberek szerint búzából 1 millió tonnával kevesebbet arathatnak a gazdák, de a kisebb mennyiséggel is biztosított a belföldi ellátás. Újabb hőhullám érte el Olaszországot, a következő napokban ismét 40 fok körül alakul a hőmérséklet. A hőség északról tart az ország középső része felé. Az újabb hőhullám először a Póalföldön, valamint az északnyugati Lombardia tartományban és Emília-Románában lesz érezhető. A tetőzés vasárnap várható. Gomoly felhős napos időre számíthatunk, főként északkeleten alakulhat ki zápor, zivatar. A szelet élénk olykor erős lökések kísérhetik, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.